azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

Szép jó reggelt, remélem senki nem felejtett el. Két hetes szünet után veszem fel ismét a lantot, és jelentem, az idei szabadság fele hivatalosan is véget ért. A szervezetem egy picikét még tiltakozik, az agyam is valahol félúton van az ágy és a kávéfőző között, de a hangom, már ami megmaradt belőle a Parádi Töltött Káposzta Fesztivál miatt, az már munkába állt. Nem volt rossz, hogy két hétig azért nem kellett túl korán kelni, nem kellett órát nézni, és főleg nem kellett azt a kérdést feltenni, hogy mikor lesz már péntek. Most viszont újra együtt számolhatjuk a perceket a hétvégéig. Jó reggelt, ez itt a Vekker, és igen, visszatértem. Hogy miért? Nem tudom. De nem baj. Jó reggelt. Itt vagyok, ez a lényeg. És a másik fontos lényeg, más is itt legyen.

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Beach of my heart, 9 perccel járunk 6 óra után, szeptember 15-e van, amikor én voltam még diák, akkor pont ezen a napon kezdődött az iskola, eshetett az kedre, szerdára, csütörtökre, péntekre, vagy akár szombatra. Szeptember 15-e volt az iskola kezdés, ahogy anno június 15-e volt az utolsó iskolanap. Na, de hát ezen változtattak, változik a világ is, nem feltétlenül baj ez. Melyek azok a dolgok, amelyek nem változtak? Hát, ha csak az elmúlt két hetet nézzük, számomra nincs újdonság abban, hogy fociban, a legmagasabb osztályban a csíki csapat sorra kapja gólokat és könyveli el a vereségeket, még ugyancsak fociban és ugyancsak a legmagasabb osztályban, a lányoknál kapjuk mi ugyanúgy a pofonokat. Egy különbség van azért a kettő között, a csíki csapat kieshet az élvonalból. Viszont a női labdarúgó szuperligában ebben a szezonban nem lesz kieső. Tehát bárki bárhol végez, akár hány gólt kap, nem esik ki, ugyanis szeretnék felpotolni a női labdarúgó szuperliga mezőnyét, legalábbis az élvonalban. Ami esetleg változott, az az időjárás, biztos, menjünk az őszbe, és ha valaki nagyon számol visszafele, 100 nap múlva karácsony. De jó, de messze van. De jó reggelt.

Talát hallhattuk, 6 óra után járunk, 17 perccel. Kedv van, ugye? De jó, hogy nem hétfővel kezdődött számomra a munkahét. Áj, de amúgy nekem különösebb bajom nincs a hétfőkkel. Ezen a héten lett volna, éppen ezért maradt ki. Na, ismét együtt, ami még változott, hát az időjárás már nem az a nyár, viszont ha itt többnapos prognózist veszünk szemügyre, akkor... Ez alatt az idő alatt túl nagy változásokra, ingadozásokra nem kell számítanunk. Úgy tűnik, hogy ez az ősz, mert ez már azért ősz. Legyünk őszintén, még hogyha a csillagászati nyár nem ért véget, ez azért már őszi időjárás, és maga a hónap is azt mutatja, hogy szeptember az nem nyári hónap. De a következő 6 napban túl nagy kilengésekre, túl nagy változásokra, ingadozásokra meteorológiai szempontból nem számíthatunk. Tényleg beállt az időjárás egy olyan viszonylag stabilnak mondható, és hát se nem túl meleg, se nem túl hideg jelzőkkel illethető időjárás periódusnak. 23 Celsius fok, 25. Mondjuk a hétvégére talán összejön a 26 is, de ennél melegebbre ne nagyon számítsunk. És akkor a reggeli minimumok is olyan 9 és 11 Celsius fok között alakulnak. Csapadék nem valószínű, talán majd vasárnapra, de az még messze van. Nem nagyon lesz itt csapadék, időnként meglömekszik a felhőzet, de úgy... Többségében napsütéses órákra számíthatunk, napközben legalábbis. Úgyhogy amilyen csendes, nyugodt őszi időjárásnak nézünk elébe. Legalábbis szeptember második felének elején. Chris Rea, vele folytatjuk. Irány Daytona. Jó reggelt!

0: Krisztál és forog a föld, 6 óra múlt 28 perccel, és valóban a föld az forog.
1: Baj is lenne, nagy baj lenne, ha megállna hirtelen. Tulajdonképpen az emberiség pusztulását jelenteni valószínűleg. Bolygónk forgásának megállítása, megállása. Forog a föld, változnak a dolgok. Valószínűleg, hogy ez történt, sőt, nem valószínűleg, biztosan ez történt az elmúlt két hétben is, amíg nem volt szerencsém ahhoz, hogy ébresszem a nagy érdeműt a csillagos frekvencián, de nem igazán figyeltem ezekre a dolgokra. Ezért jó, amikor az ember egy picit úgy félreteszi magát a megszokott vágányról, kimegy a régi kerékvágásból. Én sem figyeltem mindenre. Jöttek dolgok természetesen, de nem igazán tulajdonítottam túl nagy fontosságot nekik. Hát azt mondják, hogy ezt így kell csinálni végül is. Például ha valaki most megkérdezné tőlem, hogy mi a helyzet a kormánnyal, a román kormánnyal, nem biztos, hogy kimerítő választ tudnék ráadni, nem tudom. Ma reggel igazán tudtam, hogy például az SFC mit csinált az elmúlt két hétben. Persze lecsekkoltam gyorsan. Meg is néztem, hogy talán döntetlent játszottak idegenben, ha minden igaz, de ezeket a dolgokat persze sürgősen most be kell pótolni. De eddig nem volt fontos. Végül is erről szól a pihenőszabadság. Talán az egyik legnagyobb változás az mondhatni meglehetősen személyes. Nem mától néhány napja a nagy változás az életemben, hogy egy cukorral iszom a kávét. Mostantól kettő volt eddig, két kocka cukor. Nincs baj! Nincs baj! Csak nem árt óvatosnak lenni. Nem nagyon tetszik ez nekem, de mondom, jobb megelőzni dolgokat, mint szembesülni velük, hogy hoppá, tehetél volna valamit, ennek érdekében nem tettél, viseld a következményeket. Ezeket a dolgokat jobb tényleg megelőzni. Egy kicsit fura, mert éppen most tettem ki a rádió Facebook oldalára egy játékot, ahol pont édességeket promózunk, majd szólok erről is a megfelelő pillanatban. Egyelőre, hogyha valakinek nincs annyi türelme, hogy kivárja azt a pillanatot, akkor csekkolja le gyorsan a Star Rádió Facebook oldalát. Egy játékot indítottunk, és úgy tudom, hogy akkor ma délután lesz annak a végkifejlete. Kolléganőm Bedő Erika jó voltából. Na, csók a csillagoknak akkor ismét. A 100.8-on Kiss the Stars, Pixie Lott. 6 óra 31 perc van. Jó reggelt!

Annyi mindent nem szerettem még, 6 óra 41 perc van. Kedd, szeptember 15-e, régen ez volt az iskola kezdés napja, miután két hétig szedtük a pityókát. Egyébként ez is benne volt a suli kezdésben. Rég volt, de igaz volt. Tegyük ezt hozzá. Na de ne visszanézzünk inkább előre. Ha minden igaz, akkor a mai napon sportág választóra várják a szülőket és a fiatalokat, gyerekeket. A sportcsarnokban lesz lehetőség esetleg kitapintani, hogyha ne talán sportosabb képzeljük el az életünk további részét, akkor akár választani is lehet. De hogy mit? Ugye a választás ez nem mindig könnyű. Hát a legjobb az, az ember belekóstol, és ennek megfelelően dönti el, hogy fekszik-e neki, vagy sem. Nem biztos, hogy tetszeni fog, ami most ne talán megtetszene neki, de hát ezen is lehet bármikor változtatni. Csak hát, ha már annyi út áll előttünk, azért van lehetőség, hogy abból a sokból néhányat esetleg úgy kezeljünk, hogy talán ez a járható út, és legyen akár több is belőle. Erre van ma lehetőség, erre adnak ma lehetőséget egyébként a sportág választón.

0: az?
1: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
2: 20 perccel ezelőtt került ki a rádió Facebook oldalára a játék, amelynek ma délután lesz a végkifejlete. 20 évet ünnepel az Alexandra cukrászda. 20 év finomság, sütemények, torták és rengeteg édes pillanat. Ezt most veletek együtt ünnepeljük, hiszen nyereményjátékot indítottunk. A feladat? Írd meg hozzászólásban, hogy mi a kedvenc terméked az Alexandra cukrászdában. A játékban 5 darab, egyenként 200 lejes értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki, amelyeket egy éven belül használhattok fel az Alexandra cukrászda vagy a Friskepán üzletben, legyen szó helyszíni vásárlásról vagy akár rendelésről. Részünkről pedig hát boldog 20. születésnapot Alexandra cukrászda. Hallgatóink pedig éljenek a lehetőséggel. Happy birthday!
1: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

Sugarloaf és hajnalig még van idő. Így igaz, holnap hajnalig van még idő. A mai hajnallal lassacskán meg vagyunk. Már-már, akár reggelnek is mondhatjuk ezt az időpontot, 4 perc választ el 7 órától. Zárjuk a Wecker első óráját, 7 órakor jöhetnek a hírek.

0: Tovább emelkedhet az üzemanyagok ára, nőtt a munkanélküliség, bajnokit játszik a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak a következő napokban. Elemzők szerint a benzin literenkénti ára meghaladhatja a 10 lejt, a gázolajé pedig a 11 lejt. A drágulás hátterében elsősorban a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll, amelyet az Arab-félszigeten történt incidensek és a hormozi szoros forgalmának visszaesése is befolyásol. A stratégiai fontosságú szoroson normális körülmények között naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át, ami a világ folyékony olajtermék fogyasztásának körülbelül 1/5 jelenti. A Brent típusú kőolaj ára szeptember 9-én átlépte a 100 dollárt hordonként, egy nappal később pedig már a 105 dollárt közelítette. Nőtt a foglalkoztatási arány, ugyanakkor a munkanélküliség is emelkedett Romániában az idei második negyedévben. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási arány 62,7% volt, miközben a munkanélküliségi ráta 6,8%-ra emelkedett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a munkanélküliség különösen a fiatalokat érinti, a 15 és 24 év közöttiek körében 29,9% volt az állástalanok aránya. Új integrált hulladékgyűjtési rendszer lép életbe Fenyit községben is jövő év elejétől. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az új rendszer bevezetését követően a szemétdíjat már nem lehet a polgármesteri hivatalnál befizetni, hanem minden lakónak egyéni szerződést kell kötnie a szolgáltatóval. A szerződéskötés időpontjáról és helyszínéről később tájékoztatják a lakosságot. A részletekről a fenyit.ro honlapon a Hargita megyei integrált hulladékgyűjtési rendszerre vonatkozó tájékoztatóban lehet tájékozódni. Megkezdi a bajnokságot a női kézilabda csapat. A Hargita kézilabda klub a másodosztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában itthon lépik pályára. Ellenfele a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik együttese lesz, a mérkőzés ma 18 órától kezdődik a sportcsarnokban. Ma tartják a székelyudvarhelyi sportág választót az iskolások számára, a rendezvény 10 és 16 óra között zajlik a sportcsarnokban. A sportág választó célja több sportág megismertetése, kipróbálási lehetőség biztosítása gyermekek és kisdiákok számára. Az érdeklődők több mint 20 sportággal ismerkedhetnek meg. Változékony időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sam Fender 17 Going Under, 9 perccel járunk 7 óra után, immár a Wecker második órájában, és hát persze, hogy van az az örök kérdés, hogy amikor valaki visszajön szabadságról, akkor fáradtabb, mint amilyen volt akkor, amikor lelépett. Nyilván nem egy jelentéktelen kérdés, de fontos, hogy a lényegre koncentráljon. Mert nem feltétlenül baj az, ha bárki is történetesen tényleg fáradtabban érkezik vissza a pihenésről. A lényeg, hogy ez másféle fáradtság legyen, főleg azok esetében, akik nem az erejükkel, hanem például az elméjükkel keresik meg a mindennapi kenyerüket. Jelentem, másképp vagyok fáradt. És valahol tényleg örülök, hogy ismét egy huron pendülhetünk, meglehetősen korai órákban, a csillagos frekvencián. Jó reggelt, megkeresek!

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a csont és bőr nélküli csirkemellre 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plusszal. A 300 gramos pilosz dália sajtra 7 lej 99 banért a Lidl Plusszal. És a 6x0,5 literes Heineken világos sörre 19 lej 89 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749-101-817. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
5: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás.

Daddy Yankee és Louis Fonzi és a jól ismert Despacito nincs még 10 éve, hogy megjelent, de hogy mekkora vihart kavart, jó értelembe véve, és esetleg valaki utána néz, akkor a hivatalos YouTube oldalukon 56 millió lájkot tud összeszámlálni, már amennyiben van ideje, a nézettsége pedig elképesztő. Több mint 9 milliárd szor nézték meg a videoklipet. Ha valaki tényleg nagyon pontos számadatot kér, akkor 9 milliárd 121 millió 964.109 megtekintés. Ami annyit jelent, hogy minden ember legalább egyszer, minden ember, aki ezen a bolygón él, legalább egyszer látta, hisz ez a szám, ez a több mint 9 milliárd, ez nagyobb, mint amennyi a Föld lakossága. Ez hihetetlen. Eric Clapton, Get Lost. 7 óra 23 perc van. Hamarosan lapszemlével jelentkezünk. És játék is van a Rádió Facebook oldalán. Nem ártana lecsekkolni, édes szájúak.

0: Hit Hunter Walking on Clouds, felhőkön járunk, lesz szerencsénk ehhez, már a megyben fizikailag ezt ki tudjuk vitelezni, felhőből lesz azon a héten, de napsütésből sem lesz hiányunk, úgyhogy megy tovább az ő szépen, csendesen, nyugodtan, legalábbis a jelenlegi prognózis szerint. Most azonban inkább nézzük azt, hogy mit ír a Hargita népe mai lapszáma, vagyis lapszemlével folytatjuk a vekkert, most amikor 7 óra múlt 32 perccel, és mint írják a mai lapszámban, biztonságosabb lesz a közlekedés a Győzelem utcában. Biztonságosabb? Nem volt eléggé biztonságos? Azt azért úgy nem nagyon verték nagy dobra, bár, ha jól emlékszem, a polgármester, amikor itt volt legutóbb a stúdióban, azért, mint a tett volna erről említést, hogy lehetne ott biztonságosabban is közlekedni, és ha minden igaz, akkor hamarosan lesz is erre lehetőség. Három problémára, a parkolás, az autós és a gyalogos közlekedés gondjaira nyújt majd megoldást Székelyudvarhelyen, a Győzelem utcában, a Bethlen negyedi posta előtti útszakaszon tegnap elkezdett munka. Lejtőn a kisebbségi diákok is címmel írnak arról, hogy a PISA felmérésben résztvevő országok mindenikében gyengébben teljesítettek a fiatalok a legutóbbi vizsgálathoz képest, ám a hazai diákok teljesítménye nagyobb romlást mutat, mint a korábbi években hasonlóan rangsorolt országokban élő társaiké. Az eredmények beszédesek és a magyar diákokról is szólnak. Akkor ezek szerint egy dologban mégiscsak jók vagyunk, csak hogy ennek nem nagyon örülhetünk. Ja, hogy miben vagyunk jobbak? Hát sajnos butulásban. És egy mai eseményről, rendezvényről, ahol tárt kapukkal várják a fiatalokat és a szüleiket, ingyen és bérmentesen ráadásul. Ma 10 és 16 óra között zajlik a sportág választó a Székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnokban. Az esemény célja több mint 20 sportág megismertetése, kipróbálási lehetőség biztosítása a gyermekek és a kisdiákok számára. Szervezők Székelyudvarhely polgármesteri hivatala és a Városi Sportklub sportegyesületekkel és iskolákkal együttműködve. 7 óra 34 perc van, 4 Street, velük folytatjuk.
1: Más vagyok,

0: Modern Talking, Should I, Would I, Could I, 7 óra 41 perc van. Hát bő egy órával ezelőtt indítottuk el játékunkat a rádió Facebook oldalán. Nem rossz a reakció. 172 like, 37 megosztás, és ami a legfontosabb, ez a lényeg, hiszen ez alapján sorsolja majd ki kolléganőm Bedő Erika a nyereményeket. 461 hozzászólás. 4-es száz. Húha! Na, hát akkor jön, ami passzol ehhez, Cukero.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszabokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
4: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Artemas, és tetszik, ahogy csókolsz, I like the way you kiss me. 9 perc választ el 8 órától, lassacskán vége a Wecker második órájának is, és a szokás szerint 8-kor jönnek a hírek. 9 óra után pedig vendégeket várunk a stúdióba. Egyelőre Tanita Tikarámmal folytatjuk, Twisted My Sobriety, 1988-as sláger.
1: Egy meglehetősen mély hangú, amúgy gyönyörű szép hölgy énekel.

0: Tovább emelkedhet az üzemanyagok ára, nőtt a munkanélküliség, bajnokit játszik a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak a következő napokban. Elemzők szerint a benzin literenkénti ára meghaladhatja a 10 lejt, a gázolajé pedig a 11 lejt. A drágulás hátterében elsősorban a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll, amelyet az Arab-félszigeten történt incidensek és a hormozi szoros forgalmának visszaesése is befolyásol. A stratégiai fontosságú szoroson normális körülmények között naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át, ami a világ folyékony olajtermék fogyasztásának körülbelül 1/5-ét jelenti. A Brent típusú kőolaj ára szeptember 9-én átlépte a 100 dollárt hordonként, egy nappal később pedig már a 105 dollárt közelítette. Nőtt a foglalkoztatási arány, ugyanakkor a munkanélküliség is emelkedett Romániában az idei második negyedévben. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási arány 62,7% volt, miközben a munkanélküliségi ráta 6,8%-ra emelkedett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a munkanélküliség különösen a fiatalokat érinti, a 15 és 24 év közöttiek körében 29,9% volt az állástalanok aránya. Új integrált hulladékgyűjtési rendszer lép életbe Fenyit községben is jövő év elejétől. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az új rendszer bevezetését követően a szemétdíjat már nem lehet a polgármesteri hivatalnál befizetni, hanem minden lakónak egyéni szerződést kell kötnie a szolgáltatóval. A szerződéskötés időpontjáról és helyszínéről később tájékoztatják a lakosságot. A részletekről a fenyit.ro honlapon a Hargita megyei integrált hulladékgyűjtési rendszerre vonatkozó tájékoztatóban lehet tájékozódni. Megkezdi a bajnokságot a női kézilabda csapat. A Hargita kézilabda klub a másodosztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában itthon lépik pályára. Ellenfele a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik együttese lesz, a mérkőzés ma 18 órától kezdődik a sportcsarnokban. Ma tartják a székelyudvarhelyi sportágválasztót az iskolások számára, a rendezvény 10 és 16 óra között zajlik a sportcsarnokban. A sportágválasztó célja több sportág megismertetése, kipróbálási lehetőség biztosítása gyermekek és kisdiákok számára. Az érdeklődők több mint 20 sportággal ismerkedhetnek meg. Változékony időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Joe Corey és Bill Wright, 6 perccel járunk 8 óra után, és a mai nappal le is tudjuk az ősz első hónapjának a felét, és ha valaki nagyon visszaszámlál, akkor nem árt, ha tudja, sőt meg is tudhatja, hogy már csak 100 nap maradt hátra karácsonyig, 100 nap múlva jön az angyal. Úgy, hogy a csillagászati nyár még egy darabig érvényben van.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszabokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-ig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Gyrosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
9: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be, egy új játékért a gyereknek.
10: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Korán reggel 6 óra 26 perckor került ki a poszt a Sztár Rádió Facebook oldalára. Nyereményjátékot indítottunk abból az alkalomból, hogy 20 évet ünnepel az Alexandra cukrászda. 20 év finomság, sütemények, torták és rengeteg édes pillanat. Ezt most veletek együtt ünnepeljük.

A Széftől is óvsz énekelt Pál Dénes, 8:30 a pontos idő, kék ég. Többnyire, van kicsi felhő is, de úgy látszik, hogy ez nem akadályozza a szüretlen napfényt. Jó jön az, és a következő napokban sem lesz túl nagy változás az időjárásunkban. Marad az akár csendesnek, vagy eseménytelennek mondható késő nyári, kora őszi időjárás. Mi pedig a mai napon Enikő és Melitta nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, illetve hát köszöntetjük akár Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua és Salvador országok polgárait, akik a mai napon nemzeti ünnepet tartanak. Gondolom valami függetlenségi évforduló lehet ez. És hogy legyen még egy esemény, zenei esemény, hogy összetudjuk kötni a következő dallal. 1988-ban ezen a napon a magyar származású Mark Knopfler bejelentette a Dire Straits együttes feloszlását. 1991-ben, vagyis 3 évvel később a csapat ismét együtt volt. 1986-os lágerüket halljuk, Walk of Life. Ezt úgy is lehet fordítani, hogy életút. A hossza is fontos, de a szélessége is.

Pitbull és Mahombi, Suavemente, 8 óra 39 perc van, és itt jön egy történet, amely hát nem éppen friss. A mai napon 74 évet ünnepelt, igen, napra pontosan 74 évvel ezelőtt történt ez meg, és fölöttébb tanulságosnak mondható, ugyanis 1962-ben, szeptember 15-én egy bizonyos Brian Epstein nevű lemezkereskedéssel foglalkozó angol úr négy liverpooli fiút vitt el a londoni Daily Mirror szerkesztőségébe, Peter Joneshoz, akinek a neve azért jelentett valamit akkoriban. A beszélgetés végére Jones úr megállapította a zenekarról, mert hogy egy négyes fogatról volt szó, hogy soha semmi nem lesz belőlük. Nos, Peter Jones úr hatalmasat tévedett. A fiúk ugyanis a Beatles tagjai voltak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 2 lej 49 bani, és az édesburgonya kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is! És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Sasha Lopez és Misha Miller, Smoke Me. Mi lenne, ha ezt úgy fordítanánk, hogy füstölj ki? 6 perc választ el 9 órától. A Becker harmadik órája is lassacskán véget ér, 9-kor jönnek a hírek, utána pedig a vendégek. Mi pedig a rock and roll, vagy a rock. De inkább talán a rock and roll királyával folytatjuk. Elvis Presley a király, Burning Love.

0: Tovább emelkedhet az üzemanyagok ára, nőtt a munkanélküliség, bajnokit játszik a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak a következő napokban. Elemzők szerint a benzin literenkénti ára meghaladhatja a 10 lejt, a gázolajé pedig a 11 lejt. A drágulás hátterében elsősorban a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll, amelyet az Arab-félszigeten történt incidensek és a hormozi szoros forgalmának visszaesése is befolyásol. A stratégiai fontosságú szoroson normális körülmények között naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át, ami a világ folyékony olajtermék fogyasztásának körülbelül 1/5-ét jelenti. A Brent típusú kőolaj ára szeptember 9-én átlépte a 100 dollárt hordonként, egy nappal később pedig már a 105 dollárt közelítette. Nőtt a foglalkoztatási arány, ugyanakkor a munkanélküliség is emelkedett Romániában az idei második negyedévben. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási arány 62,7% volt, miközben a munkanélküliségi ráta 6,8%-ra emelkedett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a munkanélküliség különösen a fiatalokat érinti, a 15 és 24 év közöttiek körében 29,9% volt az állástalanok aránya. Új integrált hulladékgyűjtési rendszer lép életbe Fenyit községben is jövő év elejétől. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az új rendszer bevezetését követően a szemétdíjat már nem lehet a polgármesteri hivatalnál befizetni, hanem minden lakónak egyéni szerződést kell kötnie a szolgáltatóval. A szerződéskötés időpontjáról és helyszínéről később tájékoztatják a lakosságot. A részletekről a fenyit.ro honlapon a Hargita megyei integrált hulladékgyűjtési rendszerre vonatkozó tájékoztatóban lehet tájékozódni. Megkezdi a bajnokságot a női kézilabda csapat. A Hargita kézilabda klub a másodosztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában itthon lépik pályára. Ellenfele a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik együttese lesz, a mérkőzés ma 18 órától kezdődik a sportcsarnokban. Ma tartják a székelyudvarhelyi sportágválasztót az iskolások számára, a rendezvény 10 és 16 óra között zajlik a sportcsarnokban. A sportágválasztó célja több sportág megismertetése, kipróbálási lehetőség biztosítása gyermekek és kisdiákok számára. Az érdeklődők több mint 20 sportággal ismerkedhetnek meg. Változékony időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra! A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a csont és bőr nélküli csirkemellre 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plusszal. A 300 g-os pilosz dália sajtra 7 lej 99 banért a Lidl Plusszal. És a 6x0,5 literes Heineken világos sörre 19 lej 89 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hotdog, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
9: Star Rádió.
11: Yeah. Bye, baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea, high handler. Got your legs racing hard on vacation. No

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Indul a vállalkozói iskola a Hargita Business Center szervezésében. Ez a téma, jó, nem most indul, most az adás indult, de túl sokat sem kell várni arra, hogy vállalkozókat lássunk ismét. Hát jó, lehet egy kicsit túlzok, amikor azt mondom, hogy iskola padokban, de mindenképpen azzal a céllal, hogy több tudást szerezzenek ahhoz képest, mint amennyi jelen pillanatban a rendelkezésükre áll, és erről beszélgetünk Berkeci Zsolttal és Körösi Andreával. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Üdvözöljük a hallgatókat.
3: Jó reggelt minden nézőnek, hallgatónak.
1: Akkor ismét iskolapadba ültetjük a vállalkozókat? Mondhatni?
2: Mi az elmúlt 9 évben folyamatosan próbálkoztunk vele.
1: És sikerrel?
2: Igen, sikerrel, azt tudjuk mondani. Sőt, a mostani projektünk indulása is biztató, mert már 17-en
3: vannak, igen. Mondhatnánk azt is, hogy megteltünk, de még azért nyitottak vagyunk. Ha egy-két jó jelentkező beesik, akkor nagyon szívesen fogadjuk.
1: Mikor indult a hirdetés, a népszerűsítése, hogy lehet jönni? 2-3 hete?
3: 2-3 hete, olyasmi, igen. Igen.
1: Honnan jelentkeztek amúgy? Lássuk, mert azt szokták mondani, hogy a székely földi vállalkozók, azokat nehezebb meggyőzni arról, hogy itt nem hülyeségekről beszélünk, itt olyan dologról beszélünk, amitől a saját vállalkozásod pöröghet jobban.
2: Tehát alapvetően udvarhelyszéki vállalkozások, vállalkozók jelentkezését vártuk, és hát többnyire udvarhelyi.
3: Többnyire igen, de van gyergyószentmiklósi, Maros megyéből is jönnek. Jól összeállt a csapat, összefogálni, úgy érzem.
1: Úgy emlékszem, hogy korábban azért jöttek be olyan vállalkozók, akik elvégezték a képzést, és akkor kicsit meséltek is arról is, hogy miért volt jó ez számukra, mit tanultak, mit változtatott vállalkozó életükben.
2: Igen,
1: sőt,
2: ez egy olyan
1: Csiki térségből is.
2: Volt olyan vállalkozónk is, aki kézdiszékről költözött udvarhelyre, miután elvégezte a vállalkozóiskolát, úgyhogy igen, vannak ilyen történeteink, személyesek.
1: Milyen változásokat hoz ez a mostani új, nevezzük tanévnek?
2: Hát igazából ez egy ingyenes két hétvégés képzés, és most idén olyan vállalkozóknak,

0: vállalkozóknak, olyan fiataloknak szervezik meg a képzést, akik vállalkozás bejegyzése előtt vannak, vagyis van már kiforrott ötletük, tudják, hogy mit szeretnének csinálni, de hogy még mielőtt bejegyeznék a cégüket, azelőtt ezt validálnánk. Ugyanakkor vártunk olyan jelentkezőket is, akik egy-két éve jegyezték be a cégüket, mert hogy oké, a kettő közt különbség az, hogy már van bejegyzett cégük, de hogy azért elég közel állnak egymáshoz.
1: Rutin régiségi ilyenről nem nagyon beszélhetünk.
0: Így van, és akkor itt nem árt az elején tisztázni pár dolgot, és hát nyilván olyan gyakorlati tudást kaphatnak a trénereinktől, amit szerintünk máshol ennyire gyakorlatilag nem kapnának meg. Úgyhogy ez az erőssége szerintem.
1: És gondolom, hogy a képzés is akkor erre hangsúlyoz, hogyha valaki a vállalkozása elején jár, vagy éppen tervezi, hogy beindítsa. Ugye tudjuk nagyon jól, s a vállalkozók biztosan aláírják, hogy azért főleg Romániában az itteni törvénykezés, szabályozási rendszerben rengeteg buktató van, és amúgy is a vállalkozó életben alapból benne van a kockázat. Tehát...
0: Ja, hát igen, alapvetően gyakorlatilag vállalkozók is, és nekik is fejtörést okoz egy-egy jogszabálymódosítás, egy-egy menet közben megváltozott szabály. Nyilván azért nem árt, hogyha egy romániai vállalkozó fel van vértezve ezzel az alkalmazkodó képességgel.
1: Amelyekkel jó néhány csapdát ki lehet kerülni.
0: Amivel ki lehet kerülni néhány csapdát. Alapvetően a képzésünkön mi a vállalkozót, az embert igyekszünk felkészíteni arra, hogy gondolja meg jól, hogy mire vállalkozik, nyilván mi ebben támogatjuk, és hát a marketing, a jogász, vagy az adótanácsadó, számviteli tanácsadónk is a gyakorlati tanácsokkal igyekszik segíteni őket abban, hogy minél inkább felkészülten vágjanak neki a vállalkozásoknak.
2: Meg az is van, hogy kezdővállalkozóként egy kicsit sok, egyszerre kell könyvelő legyél, marketinges legyél, nem tudom, vezető legyél, nyilván, és akkor úgy könnyű elveszni a részletekbe, egy kicsit tisztába akarjuk tenni ezeket a dolgokat. Pont ezért az első hétvége az inkább egy ilyen önismereti csapatépítős történet. Jön egy pszichológus és egy tréner Szatmár megyéből, és ők, az ő képzésük arról szól, hogy egy kicsit az ember tisztában legyen azzal, hogy miben erős, esetleg mi a gyengesége, milyen csapatra volna szüksége, ilyesmi. A második hétvége az meg marketing, adótanácsadás és jogi kérdésekről fog szólni.
1: Hát végül is akkor kettő az egyben, mert hogy ha valaki jó főnök, ugye ez nem csak azt jelenti, hogy a hónap végén a számla feketében van, és nem minusszal, pirossal, ez az egyik. Persze ez nem egy elhanyagolható tényező, sőt, tehát a marketing gondolom itt lép életbe, viszont hogy ő milyen főnök. Itt már a pszichológia is, azt hiszem, hogy közbeszólt, tehát itt a munkaerő megtartása, well-being, és akkor sorolhatnánk ezeket az új szakifejezéseket, amelyek mind kötődnek a vállalkozáshoz, és akkor ebből kapnak egy ilyen, nem tudom, gyors talpalót, nevezhetjük
0: annak? Igen, sokszor annyira az ötletre, a cégre, a profitra fektetjük a hangsúlyt, hogy elfelejtjük közben mögötte az embert, a vállalkozót, és hát az első hétvégén azért figyelünk az emberre, az önismeretre egy kicsit, hogy tényleg tudatosítsák ők is, hogy egy vállalkozás mögött ott van a vállalkozó, őhoz majd döntéseket ő neki kell nagyon asszertíven és nagyon rugalmasan, ugyanakkor nagyon jelen kell lenni, és nem árt, hogyha önmagában és a csapatot megerősítve tud, mert hogy végső soron az a cél, hogy ezek a vállalkozások miután beindultak, azért csapatot építsenek és értéket teremtsenek udvarhelyszéken.
1: Hol lesznek a képzések?
2: A HBC-ben lesznek, a Hargita Business Centernél.
1: Amúgy akik elvégzik ezt a képzést, akár ideiglenesen be is költözhetnek az jövendőbeli kollégák, nevezhetjük annak?
0: Nem csak ideiglenesen, mert a vállalkozói iskolát igazából... Ja, igen. Vállalkozói iskolát alapvetően azért indítottuk el, mert hogy a mi tevékenységünknek része egy úgynevezett preinkubációs időszak, amikor azokat az embereket, azokat a fiatalokat felkészítjük a vállalkozásra, akik szeretnének adott esetben beköltözni az inkubátorházba. Gyakorlatilag ez egy feltétele is annak, hogy valaki a HBC-ben irodát tudjon bérelni. Ugyanakkor nyilván nekünk sem mindegy, hogy mennyire felkészült vállalkozók költöznek be a HBC-be, úgyhogy 2001-ben.
1: Gondolom, ott azért úgy cserélődik a vállalkozók, hát, hogy mondjam, kerete, de ami marad, az a fiatalság.
0: Már hogy az inkubátorházban? Igen, alapvetően. Persze, hát egyébként törvényi szabályozása is van annak, hogy muszáj cserélődnie a bent működő társaságnak, csapatnak, de hogy a fiatalosság, a rugalmasság azért egy alapkészség, amit ott tapasztalunk.
1: Említettétek, hogy már vannak jelenkezők szép számmal, de talán még ott azért akad 1-2-3-4-5 hely. Aki esetleg még jelenkezni szeretne, meddig? Mikor zárul?
2: Pinteken, szeptember 18-áig lehet jelentkezni a hbc.ru oldalon. Ki kell tölteni egy űrlapot, de a Facebook oldalunkon is elérhető ez a link. Meg kell adni adatokat, személyes adatok, és egy kicsit így leírni, hogy esetleg, ha már van vállalkozás, az
1: mivel foglalkozik?
2: Igen, ha még nincs, akkor mi az ötlet, mi a gondolat, mi az embernek a motivációja, miért akar eljönni erre a képzésre.
0: Aki akar jelentkezni, az ne jegye, meg nem kell beköltözni a HBC-be, hogyha elvégzi a képzést. Gyakorlatilag tényleg egy szélesebb körnek szól ez a képzés, és ha valaki szeretné jobban átlátni a vállalkozását, egy vállalkozás működtetését, akkor várjuk.
1: Nyilván nem úgy, hogy most hoppá eszibe jut, hogy kéne vállalkozzak, tehát meg lehet elvileg így is, de azért nem árt, hogyha valakinek már van egy létező ötlete, amelyre itt a lehetőség.
0: Nyilván, hát a jelentkezésben azért kérjük, hogy írja le az ötletét, hogy mivel szeretne dolgozni, és az alapján, hogy ki mennyit és mit ír ebbe a jelentkezésbe, azért mi is látjuk, hogy kivel szeretnénk együtt dolgozni, mert hogy ez a képzés az teljesen ingyenes, ugyanakkor kérjük azt, hogy a 4 napon, az 5 napon, a 2 hétvégén vegyen részt végig, és hát nyilván motivált emberekkel, motivált vállalkozókkal szeretnénk dolgozni.
1: És mi lesz, amikor véget ér? Megvolt a második hétvégi képzés is.
0: Igen, hát a végén az egy erőssége a képzésünknek, legalábbis úgy érezzük, hogy adunk majd egy akkreditált oklevelet a HBC-ben. Mindig van élesítve egy vállalkozói akkreditált képzésünk, és azoknak, akik elvégzik a képzést, és szeretnék a későbbiekben felhasználni ezt az oklevelet, akár egy pályázat kiírás, akkor biztosítunk lehetőséget arra, hogy levizsgázzon, és hogy szerezzen egy ilyen oklevelet.
1: Említettétek, hogy, vagy te Zsolt voltál talán az, aki mondta, hogy 9-szer volt már? Vagy ez a 9., már nem tudom pontosan.
0: Fú, hát a számokkal szerintem ilyen szempontból néha összebonyolódunk, mert ugye...
1: Körülbelül most nem muszáj hajszálni.
0: Nem, én azt mondtam, hogy 9 éve dolgozunk a HBC-ben azon, hogy megerősödjenek az udvarhelyszéki, udvarhelyi vállalkozások, vagy megyei vállalkozások. A vállalkozóiskolánkat talán 5. éve szervezzük most meg. Voltak olyan évek, amikor kimarad, de volt olyan, hogy 2 kiadásban is gondolkodtunk. Volt olyan, hogy olyan vállalkozóknak hirdettük meg, akiknek már régebb óta be van jegyezve a cége, mint 1 év, de mindig azért igyekeztünk, ha a vállalkozóiskola, ha az erdélyi vállalkozóiskolával, ha egy másik képzéssel, mindig igyekeztünk fejleszteni az udvarhelyi vállalkozókat.
1: Nyilván egy vállalkozás elindul, ugye, ha van egy ilyen inkubációs időszaka is, az csak segíti. Van időtök, főleg neked Zsolt, mert azért már egy ideje ott vagy, bocsánat Andrea, lehet, hogy te régebbi vagy ott, és akkor most félrelőttem, hogy akár véletlenszerűen úgy szembe jössz egy olyan vállalkozóval, aki annak idején kijárta ezt az iskolát, inkubálva volt ott a házban is, most ki tudja, lehet, hogy valahol fel van, nem tudom, volt ilyen lehetőséged találkozni? dolgozni, beszélgetni?
0: Nagyon rövid a memóriám, ilyen szempontból. Többen vannak, akik a HBC-ben
1: kezdték,
0: és ott vannak még mindig. Már úgy értem, hogy elvégezték a vállalkozóiskolát, és ott vannak. Beköltöztek az inkubátorházba, és azóta is ott vannak. Hát ugye eltelt mondjuk három év már azóta, úgyhogy ők már az úgynevezett posztinkubációs. Van egy preinkubációs, amikor felkészítjük őket, és van egy ilyen türelmi idő, ha úgy tetszik, még egy ilyen két éves türelmi idő, amíg még maradhatnak az inkubátorházban. Egyébként 5 évet lehet bent egy vállalkozó, egy vállalkozásnál.
1: Legfeljebb, ugye ez
0: a legfeljebb, így van, és hát több olyan fiatal van még nálunk, akik egyébként innen dobbantottak, és hát szépen növekednek. Már nagyobb irodát bérelnek tőlünk, vagy akarnak bérelni nagyobbat, költöznek kisebb, nagyobb irodába, úgyhogy ilyen értelemben azért van sikerélményünk.
2: De, bocsánat, lesz egy olyan oktató most a vállalkozóiskolában, aki egy korábbi kiadáson még diákként volt jelen, úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen
1: kinőtte magát?
2: Nagyon szép íve van, igen.
0: Nagyon jó, igen, Orbán Renátáról beszélünk, aki több...
1: Volt itt nálunk amúgy a stúdióban is, ha minden igaz.
0: Igen, az Erdélyi Vállalkozóiskolában is nagyon aktívan részt vett. Renét is azért is hívtuk be, mert hogy a képzésünkkel is az a cél, hogy nagyon gyakorlati oktatást, tudást biztosítsunk, és hát ennél hitelesebb embert nem is találhattunk volna.
1: Szemmel tartjátok, hogy körülbelül milyen területekről érkeznek vállalkozók? Van egy jellemző?
2: Most a képzésbe?
1: Akár most, de ha kicsit még visszamegyünk is, hogy esetleg valami feltűnően, nem IT-szektor példa, de ez csak egy példa, lehet, hogy nem tudom, bár kétlem, hogy a készruhagyártás mezeiről érkeznek a legtöbb fiatal vállalkozók, ezt azért úgy kizárnám, de ti azért jobban látjátok, de nem tudom, egyáltalán van-e valami jellemző, kiemelkedő.
0: Hát az inkubátorház indulás, akkor azért az IT-szektor az kiemelkedő volt, az gyakorlatilag a cégek több mint fele ebből a szektorból érkezett, vagy ebben akart bizonyítani. Azért azt már tapasztaltuk, látjuk mi is, hogy ez nem annyira jellemző ez az IT felívelés, vagyis hogy azért beálltott egy gondolkodás, és hát a fiatalok is azért van más iparágban gondolkodnak. Nagyon sok féle területről igen, vannak jelentkezésünk. Egyedi órák.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy azért megvannak a népszerű szakmák, mint a marketing, a kommunikáció, a kézművesség, de hogy például most is a képzésre jelentkezett olyan, aki egyedi órákat rak össze, hogy mindig azért becsúszik egy-egy ilyen nagyon kreatív, tehát a fiatalok kreatívak szerintem, a fiatal vállalkozóink.
0: Úgyhogy mi is igyekszünk tanulni tőlük és inspirálódni amellett, hogy gyakorlottabb vállalkozókat hozunk be, hogy ők tanítsák őket.
1: Egy hátránya van ennek az 5 éves maximalizált periódusnak. Én oda vittem a laptopomat javítani. Nem biztos, hogy ugye, hogyha 5 év múlva kiköltözik, és úgy hozza a véletlen, hogy nem egy hasonló profilú cég költözik be, akkor más helyt kell keressek. Viszont igen, azzal is támogatjuk ezeket a fiatal vállalkozókat, hogy adott esetben azt a tevékenységet, amit ott folytatnak az inkubátorházon belül, igénybe vesszük.
0: Hát alapvetően ez egy alap dolog egyébként az ott működő vállalkozóknál. Egyébként egymás közt is igénybe veszik a szolgáltatásokat, de hát nyilván mi is ajánljuk őket, és akkor is, hogyha már kiköltöztek az inkubátorházból. Úgyhogy ha 5 év múlva hoznád a laptopot, akkor is össze fogunk kötni ezzel a fiatal vállalkozóval, hogy hol találod aktuálisan meg őt. Egy nagyon jó kapcsolatunk azokkal, akik már nem az inkubátorházban működnek, úgyhogy mondhatni azt, hogy élő még mindig ez a kapcsolat köztünk.
1: Itt nem csak minden a tudásról szól azért. Tehát az ember igen, lehet szivacs, felszívja a tudást, de valahol azért ki is kell kapcsolni, ki kell ereszteni a fáradt gőzt, leereszteni a fáradt olajat. Erre nyílik esetleg lehetőség? Vagy az olyan adhok módon együtt elvégeztük az iskolát, menjünk, töltsünk egy kellemes estét valahol egymás társaságában, egyet kocintunk, vagy nem tudom.
0: Igen, hát ez az alapvetően a képzésen részvevő emberektől is nagyban függ, mi szervezett módon nem szoktunk akár bulikat szervezni, összehozni, de igen, ők azért elég jól ki szokták használni ezeket a ezeket a lehetőséget. Ugye a HBC-nél alapvetően
1: van buli egy... az élet, azt mondod?
0: Nem, alapvetően azt akartam mondani, hogy sportra van lehetőség, van techból asztalunk, meg most a mostaniak meg éppen pingpongasztalt kívánják vissza, de igen, van lehetőség arra, hogy kapcsolódjanak, mert tényleg nem csak a tudásról szól egy ilyen képzés, hanem arról, hogy ezek az emberek megismerik egymást, kíváncsiak egymásra, és utána is, ha nem a HBC-ben működnek tovább, de utána is tartják a kapcsolatot, és akár biciklitúrákat szerveznek közösen, vagy társas játékesteket, úgyhogy de volt erről.
2: Kérdezted, igen, hogy mi marad meg, tehát elvégzik a képzést, lejár a második hétvége, és pont ez marad meg a kapcsolatuk. Nagyon sokszor előfordul, hogy egymás között networkingelnek, most divatos szóval, de hogy ezek a szakmai kapcsolatok megmaradnak a résztvevők, a fiatal vállalkozók között, és hosszú távon ez nagyon sokat tud majd számítani.
1: De amúgy erről ők maguk is beszámoltak, amikor járogattak ide be a stúdióba, és nyilván, hogy igencsak fontosnak tartották azt a tudást, amit felvettek, de azért, ami emlékezetes maradt, az a kapcsolatok kialakulása, barátságok kialakulása akár, vagy üzleti célból létrejött olyan kapcsolatrendszer, amelynek mindkét fél hasznát látja. Azért ezt nem felejtették el kiemelni, ezek szerint akkor azért megvan a maga fontossága.
2: Igen. Ez hosszú távon ez marad meg, mert a tudás az folyamatosan újul meg, de ezek a kapcsolatok, ezek megmaradnak.
1: Úgy felfigyeltem, mondtad, hogy kérik az asztali, a pingpong asztalt a HBC-nek a házába. Ez úgy megy, hogy esetleg, hogyha összegyűlnek, azt mondják, hogy kérünk szépen egy kosarat azért, hogy mit tudom én, óránként 5 percet dobjunk valahova be, mert muszáj az agyat kiszerveztetni. Van erre lehetőség?
0: Alapvetően igen, mindenre nyitottak vagyunk. Nyilván nem az van, hogy ha folyosón megállítanak, akkor másnaptól már ezt felszereltük, hanem legyen egy valós igény mögötte, de nem feltétlenül mi kell a megvalósítói legyünk egy ötletnek. Volt talán már arról is szó, hogy szervezzünk hamburgerezéseket, most nem én fogok, vagy nem Andi fog hamburgert sütni, hogyha valaki ezt mint ötletbe hozta, úgyhogy de vannak ilyen kezdeményezések, és nyilván azért vállalkozók, hogy nem várják a sült galambot a szájukba.
1: Maradt-e ki valami fontos?
0: Nem.
1: Nyilván ott kell lenni ahhoz, hogy...
0: Igen, hogyha van egy kiforrott vállalkozás ötleted, akkor nézd rá a HBC oldalára, vagy Facebook oldalára is, jelentkezz be, mert hogy még 18-áig, vagyis péntekig még lehet jelentkezni a vállalkozóiskolába, és hát szerintünk megéri.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük a lehetőséget.
1: Mit kívánjak nektek? Mert nekik sikeres képzést kívánhatok. Nektek, mint szervezőknek, házigazdáknak.
2: Új lakókat, új izgalmas közösségeket a HBC-be.
1: Sikeres fiatal vállalkozókat és vállalkozásokat. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönjük.
3: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.
4: Csillagok hangja.

0: like music. Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Biztos van, akit érdekel, megérkezett az 523-as menü. A mai napon húsgombócos paradicsomleves, házias tartalmas leves, finom húsgombócokkal. Ez az ajánlat egyik része, a másik pedig töltött karaj, túróval, csülökkel és friss póréhagymával töltve, mellé pedig roponyos stick burgonya. Akár rendelni is lehet, 0770-871-507-es, és lehet ezt kérni a Hamma alkalmazáson keresztül. Jó étvágyat!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

Oroszlán szív, Lionheart, Joel Corey és Tom Greenen dalát hallhattuk másfél perc választ el 10 órától. A Korosztán Rádió legfrissebb hírei lesznek hallhatóak. Ugyanakkor 10 órakor kezdődik a sportág választó is. Ott akár találkozhatunk is, ha valaki úgy gondolja, hogy választana a sportágak közül.

0: Módosították a megye költségvetését, beoltják a kutyákat. Spanyolországban mutatkozott be az udvarhelyi futszálos. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ilije Bolozsán még hosszú ideig ügyvivő miniszterelnök maradhat Kelemen Hunor szerint. Az RMDSZ elnöke úgy véli, ha az államfő olyan miniszterelnök jelöltet nevez meg, aki nem kapja meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot, Bolozsán továbbra is ügyvivőként vezeti a kabinetet, és előrehozott választások esetén is neki kellene ellátnia ezt a feladatot a voksolásig. Kelemen Hunor ezért próbálta meggyőzni Sorin Grindeanut és Ilije Bolozsánt arról, hogy akár egy egyszínű PSD kormány beiktatását is támogassák. Szerinte ennek hiányában korlátozott jogkörű ügyvivő kormány marad az ország élén, amely nem tud érdemi intézkedéseket hozni. Októbertől jövő év február 28-áig tart Hargita megyében a kutyák és a macskák veszettség elleni kötelező oltása. A körzeti állatorvosok ebben az időszakban felkeresik a kertes ingatlanokat, állattartó háztartásokat és gazdaságokat, és a tervek szerint mintegy 45 ezer állatot oltanak be. Hargita megyében jelenleg nincs veszettség góca, a szomszédos és távolabbi moldvai megyékben azonban idén több esetet is azonosítottak. Az oltási kampányhoz kapcsolódik a kutyák kötelező mikrocsipes megjelölése, a féregtelenítés és az oltási könyvek naprakészen tartása is. Módosította a Hargita megye önkormányzata a megye költségvetését a tegnapi soron kívüli ülésén. A döntés értelmében 12,6 millió lejes kincstári hitelből fedezik három folyamatban lévő beruházás nem elszámolható költségeit. Ebből 9,77 millió lejt a Bélbor és Tucsáva megye határa közötti megyei út korszerűsítésére, másfél milliót a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban a betegek biztonságát növelő beruházásokra, 1,36 millió lejt pedig a 126-os megyei út felújítására fordítanak. A megyei utak téli karbantartására emellett több mint 14,8 millió lejt különítettek el. Bemutatkozott a spanyol élvonalbeli futszálbajnokságban a székelyudvarhelyi származású Vötömöniuk Barta Dávid. A magyar válogatott teremlabdarúgó idén nyártól a Csota Pamplona játékosa a hétvégén játszotta első meccsét új csapata színeiben, együttesen 3-1-re kikapott a Haien csapatától. A 24 éves Vötömöniuk Barta Dávid a magyar futszálválogatottban eddig 24 mérkőzésen játszott, 6 gólt szerzett és pályára lépett az idei Európa-bajnokságon is. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának 9. fordulója, tegnap este két meccset játszottak, a Kolozsvári Universitatia 3-0-ra legyőzte a Galaci Ocelult, az FCSB pedig 2-2-es döntetlent játszott a Petrol Ulploiesttel. Az élen a Dinamo áll 20 ponttal, második a Rapid 18-al, harmadik a címvédő Krajova 17 ponttal. Változékony időjárás lesz ma térségünkben, enyhe felmelegedés várható délelőtt. A meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. Délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Pizza?
6: Ham!
5: Burger?
6: Ham!
5: Napi menü?
6: Ham!
5: Girosz?
6: Ham!
5: Éhes vagy?
6: Ham! Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak!
7: Star Rádió!
8: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió!

0: Módosították a megye költségvetését, beoltják a kutyákat. Spanyolországban mutatkozott be az udvarhelyi futszálos. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ilije Bolozsán még hosszú ideig ügyvivő miniszterelnök maradhat Kelemen Hunor szerint. Az RMDSZ elnöke úgy véli, ha az államfő olyan miniszterelnök jelöltet nevez meg, aki nem kapja meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot, Bolozsán továbbra is ügyvivőként vezeti a kabinetet, és előrehozott választások esetén is neki kellene ellátnia ezt a feladatot a voksolásig. Kelemen Hunor ezért próbálta meggyőzni Szorin Grindeanut és Ilije Bolozsánt arról, hogy akár egy egyszínű PSD kormány beiktatását is támogassák. Szerinte ennek hiányában korlátozott jogkörű ügyvivő kormány marad az ország élén, amely nem tud érdemi intézkedéseket hozni. Októbertől jövő év február 28-áig tart Hargita megyében a kutyák és a macskák veszettség elleni kötelező oltása. A körzeti állatorvosok ebben az időszakban felkeresik a kertes ingatlanokat, állattartó háztartásokat és gazdaságokat, és a tervek szerint mintegy 45 ezer állatot oltanak be. Hargita megyében jelenleg nincs veszettség góca, a szomszédos és távolabbi moldvai megyékben azonban idén több esetet is azonosítottak. Az oltási kampányhoz kapcsolódik a kutyák kötelező mikrocsipes megjelölése, a féregtelenítés és az oltási könyvek naprakészen tartása is. Módosította Hargita megye önkormányzata a megye költségvetését a tegnapi soron kívüli ülésén. A döntés értelmében 12,6 millió lejes kincstári hitelből fedezik három folyamatban lévő beruházás nem elszámolható költségeit. Ebből 9,77 millió lejt a Bélbor és Tucsáva megye határa közötti megyei út korszerűsítésére, másfél milliót a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban a betegek biztonságát növelő beruházásokra, 1,36 millió lejt pedig a 126-os megyei út felújítására fordítanak. A megyei utak téli karbantartására emellett több mint 14,8 millió lejt különítettek el. Bemutatkozott a spanyol élvonalbeli futszálbajnokságban a székelyudvarhelyi származású Vötömöniuk Barta Dávid. A magyar válogatott teremlabdarúgó idén nyártól a Csota Pamplona játékosa a hétvégén játszotta első meccsét új csapata színeiben, együttese 3-1-re kikapott a Haien csapatától. A 24 éves Vötömöniuk Barta Dávid a magyar futszálválogatottban eddig 24 mérkőzésen játszott, 6 gólt szerzett és pályára lépett az idei Európa-bajnokságon is. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának 9. fordulója, tegnap este két meccset játszottak, a Kolozsvári Universitatia 3-0-ra legyőzte a Galaci Ocelult, az FCSB pedig 2-2-es döntetlent játszott a Petrolul Ploiesttel. Az élen a Dinamo áll 20 ponttal, második a Rapid 18-al, harmadik a címvédő Krajova 17 ponttal. Változékony időjárás lesz ma térségünkben, enyhe felmelegedés várható délelőtt. A meteorológusok szerint a széljárás gyenge maradt, csapadék nem valószínű. Délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: együtt én meg te.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádi, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székelytermékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig Utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Módosították a megye költségvetését, beoltják a kutyákat. Spanyolországban mutatkozott be az udvarhelyi futszálos. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ilije Bolozsán még hosszú ideig ügyvivő miniszterelnök maradhat Kelemen Hunor szerint. Az RMDS elnöke úgy véli, ha az államfő olyan miniszterelnök jelöltet nevez meg, aki nem kapja meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot, Bolozsán továbbra is ügyvivőként vezeti a kabinetet, és előrehozott választások esetén is neki kellene ellátnia ezt a feladatot a voksolásig. Kelemen Hunor ezért próbálta meggyőzni Sorin Grindeanut és Ilije Bolozsánt arról, hogy akár egy egyszínű PSD kormány beiktatását is támogassák. Szerinte ennek hiányában korlátozott jogkörű ügyvivő kormány marad az ország élén, amely nem tud érdemi intézkedéseket hozni. Októbertől jövő év február 28-áig tart Hargita megyében a kutyák és a macskák veszettség elleni kötelező oltása. A körzeti állatorvosok ebben az időszakban felkeresik a kertes ingatlanokat, állattartó háztartásokat és gazdaságokat, és a tervek szerint mintegy 45 ezer állatot oltanak be. Hargita megyében jelenleg nincs veszettség góca, a szomszédos és távolabbi moldvai megyékben azonban idén több esetet is azonosítottak. Az oltási kampányhoz kapcsolódik a kutyák kötelező mikrocsipes megjelölése, a féregtelenítés és az oltási könyvek naprakészen tartása is. Módosította Hargita megye önkormányzata a megye költségvetését a tegnapi soron kívüli ülésén. A döntés értelmében 12,6 millió lejes kincstári hitelből fedezik három folyamatban lévő beruházás nem elszámolható költségeit. Ebből 9,77 millió lejt a Bélbor és Szucsáva megye határa közötti megyei út korszerűsítésére, másfél milliót a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban a betegek biztonságát növelő beruházásokra, 1,36 millió lejt pedig a 126-os megyei út felújítására fordítanak. A megyei utak téli karbantartására emellett több mint 14,8 millió lejt különítettek el. Bemutatkozott a spanyol élvonalbeli futszálbajnokságban a székelyudvarhelyi származású Vötömönyúk Barta Dávid. A magyar válogatott teremlabdarúgó idén nyártól a Csota Pamplona játékosa a hétvégén játszotta első meccsét új csapata színeiben, együttese 3-1-re kikapott a Haen csapatától. A 24 éves Vötömönyúk Barta Dávid a magyar futszálválogatottban eddig 24 mérkőzésen játszott, 6 gólt szerzett és pályára lépett az idei Európa-bajnokságon is. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 9. fordulója, tegnap este két meccset játszottak, a Kolozsvári Universitátia 3-0-ra legyőzte a Galaci Ocelult, az FCSB pedig 2-2-es döntetlent játszott a Petrol Ulploiesttel. Az élen a Dinamo áll 20 ponttal, második a Rapid 18-al, harmadik a címvédő Krajova 17 ponttal. Változékony időjárás lesz ma térségünkben, enyhe felmelegedés várható délelőtt. A meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. Délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: Kis Áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away. I can see

Szeptember 15-ét írunk. Ó, de rég volt, amikor sztár délutánba köszöntem be. Hát íme, elindult útjára a sztár délután is most már szeptember közepén. Hát utoljára, ha belegondolok, akkor egy hónappal ezelőtt volt sztár délután. Az elmúlt két hétben ugye reggelente voltam műsorban, most már Csaba is visszajött a szabadságról. Én is itt vagyok, teljes a csapat, reggel Wecker, délután sztár délután. Hozom a legnagyobb slágereket változatosan, egészen 17 óráig. A mikrofonnál Bedő Erika, tartsatok velem is. Jó munkakedvet, szép délutánt!

egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Hey Tibi, extázis állapotban vagyunk így a hét második napján. Kedd van, szeptember 15-e, remélem, hogy jól ébredtetek. Csaba, jól ébresztett benneteket itt a Vekkerben. A játékunk az pörög, hát rettentően nagy sikernek örvend a friskepános játékunk. Amúgy meg Isten éltesse sokáig az Alexandra Cukrászdát, akik 20 évesek a mai napon. 20 évvel ezelőtt nyitották meg az ajtót az Alexandra Cukrászdában, és el sem hiszem úgy komolyan még visszagondolva az iskolás éveimre, hogy akkor már ugye mennyi kiflit, mennyi sütit, mennyi szendvicset vásároltunk, amikor a suliból átléptünk az Alexandra Cukrászdába, és most volt, de mégse úgy néz ki, hogy már eltelt 20 év. Ez azért kemény, hogy csak így telnek az évtizedek. Úgyhogy születésnapjuk alkalmából egy fantasztikus játék van a Sztár Rádió Facebook oldalán, amire úgy képzeljétek el, hogy 1400-nál több hozzászólás érkezett, tehát rekordot döntött ez a játék. Igaz, hogy rekordot döntött a nyeremény is, hiszen a 10 darab 200 lei értékű vásárlási utalványt fogok kisorsolni a Sztár délután utolsó órájában, amit majd egy éven belül használhattok fel az Alexandra Cukrászda vagy a Friskepán üzletében, legyen szó helyszíni vásárlásról, vagy épp rendelésről, akár tortára is, ugye ezt meg lehet vásárolni. Úgyhogy a nap témája az továbbra is ott van, azt kell megírjátok hozzá szólásban, hogy mi a kedvenc terméked az Alexandra Cukrászdában. Na és az, hogy 1400 kommentet végigolvassak, hát szerintem holnap reggel is még itt üldögélnék a Vekkerben, de az biztos, hogy finomabb édességeket írtatok, és jobb, ha nem is látom, mert én nagyon édes szájú vagyok, és nagyon szeretem a tortaszeleteket, a sütiket, imádom ezeket a desszerteket, úgyhogy ahogy olvasom, már érzem, hogy kívánom, akármelyiket meg tudnám enni, el tudnám fogyasztani, nagyon finomak, és nem is csodálkozom azon, hogy ilyen sokan írtatok és hozzászóltatok ehhez a játékhoz, mert rengetegen pályáztok erre a 200 lejes utalmára. Arra már bőven tudtok venni tortát is, meg tudtok vásárolni sütiket is jó nagy mennyiségben. Úgyhogy a játék az tovább megy, hamarosan köszöntjük a névnaposokat, Dumbelán felvétele pedig 2010-ből érkezik.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Abba a felvétel, és abba a felvételével akár lehet köszönteni a névnaposokat és a születésnaposokat is egyaránt. Szeptember 15-ét írunk. Kedves Enikő, nagyon boldog névnapot kívánunk, a Vörösmarty Mihály alkotása ez a név, és azt írják, hogy barátságos és kedves személyiség, a név viselői otthonosan mozognak a művészet világában, amit meg tudni kell az Enikőkről, hogy értékelik a minőséget, de életerejük, lelkesedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat, kielégítsék a szükségleteiket. Sokszor segítenek másoknak, de az is gyakran előfordul velük, hogy túlságosan sokat foglalkoznak mások gondjaival. Én azt mondom, ne foglalkozzatok mások gondjaival, élvezzétek a névnapot, nagyon gyakori név itthon, rengeteg Enikőt ismerünk, hogyan is becézzük, Eni, Enci, és nagyjából itt be is zárul a sor, nem nagyon tudok más becenevet az Enikőknek, de boldog névnapot minden Enikő rádióhallgatónknak, és a születésnaposokat is köszöntjük természetesen. Most nem zenével, hanem egy jó kis híradóval 13 órakor, hiszen néhány másodperc múlva 1 óra érkezik Zoli, aztán belecsapunk a Sztár délután második órájába.

0: Módosították a megye költségvetését, beoltják a kutyákat. Spanyolországban mutatkozott be az udvarhelyi futszálos. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ilije Bolozsán még hosszú ideig ügyvivő miniszterelnök maradhat Kelemen Hunor szerint. Az RMDS elnöke úgy véli, ha az államfő olyan miniszterelnök jelöltet nevez meg, aki nem kapja meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot, Bolozsán továbbra is ügyvivőként vezeti a kabinetet, és előrehozott választások esetén is neki kellene ellátnia ezt a feladatot a voksolásig. Kelemen Hunor ezért próbálta meggyőzni Sorin Grindeanut és Ilije Bolozsánt arról, hogy akár egy egyszínű PSD kormány beiktatását is támogassák. Szerinte ennek hiányában korlátozott jogkörű ügyvivő kormány marad az ország élén, amely nem tud érdemi intézkedéseket hozni. Októbertől jövő év február 28-áig tart Hargita megyében a kutyák és a macskák veszettség elleni kötelező oltása. A körzeti állatorvosok ebben az időszakban felkeresik a kertes ingatlanokat, állattartó háztartásokat és gazdaságokat, és a tervek szerint mintegy 45 ezer állatot oltanak be. Hargita megyében jelenleg nincs veszettség góca, a szomszédos és távolabbi moldvai megyékben azonban idén több esetet is azonosítottak. Az oltási kampányhoz kapcsolódik a kutyák kötelező mikrocsipes megjelölése, a féregtelenítés és az oltási könyvek naprakészen tartása is. Módosította Hargita megye önkormányzata a megye költségvetését a tegnapi soron kívüli ülésén. A döntés értelmében 12,6 millió lejes kincstári hitelből fedezik három folyamatban lévő beruházás nem elszámolható költségeit. Ebből 9,77 millió lejt a Bélbor és Tucsáva megye határa közötti megyei út korszerűsítésére, másfél milliót a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban a betegek biztonságát növelő beruházásokra, 1,36 millió lejt pedig a 126-os megyei út felújítására fordítanak. A megyei utak téli karbantartására emellett több mint 14,8 millió lejt különítettek el. Bemutatkozott a spanyol élvonalbeli futszálbajnokságban a székelyudvarhelyi származású Vötömönyuk Barta Dávid. A magyar válogatott teremlabdarúgó idén nyártól a Csota Pamplona játékosa a hétvégén játszotta első meccsét új csapata színeiben, együttese 3-1-re kikapott a Haen csapatától. A 24 éves Vötömönyuk Barta Dávid a magyar futszálválogatottban eddig 24 mérkőzésen játszott, 6 gólt szerzett és pályára lépett az idei Európa-bajnokságon is. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának 9. fordulója, tegnap este két meccset játszottak, a Kolozsvári Universitatia 3-0-ra legyőzte a Galaci Ocelult, az FCSB pedig 2-2-es döntetlent játszott a Petrol Ulploiesttel. Az élen a Dinamo áll 20 ponttal, második a Rapid 18-al, harmadik a címvédő Krajova 17 ponttal. Változékony időjárás lesz ma térségünkben, enyhe felmelegedés várható délelőtt. A meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. Délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információ.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Joel Corey felvételeit a Sztár délután folytatásában, hogy mit kell tudni a mai napról, szeptember 15-éről, azt, hogy ma sportág választó van, 16 óráig még a gyerekeket elvihetitek erre az eseményre, ami a városi parkban, a városi sportcsarnokban zajlik. Nagyon-nagyon jó a hangulat, épp átsétáltam a délelőtti órákban is, rengeteg gyerek volt. Ugye a sportág választó célja, hogy a gyerekek minél több sportágat megismerhessenek és kipróbálhassanak, valamint megtalálják azt a mozgásformát, amely igazán közel áll hozzájuk. A rendezvényt a Székelyudvarhely Városa és a Városi Sportklub közösen szervezi minden évben, hogy egy élményekkel teli napon minél több sportágat vigyenek közelebb a gyerekekhez. Az lenne a lényeg, hogy minden gyerek, diák döntse el, hogy mi az a sportág, amit szeretne a hétköznapjaiban kipróbálni és rendszeresen csinálni. Ott van az atlétika, az asztali tenisz például, amit ma kipróbálhatnak, de a birkózásra is jelentkezhetnek. Bowling, hegyi mentés és falmászás, íjászat, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, ugye férfi és női csapatban, lovaglás, kerékpár, ralli, sakk, karate, tánc, tegból, tenisz, úszás, triatlon, kondipark, taekwondo, vöröskereszt és gyerektorna. Ezek mind-mind sportágak. Ezeket mind-mind ki lehet ma próbálni, és be lehet mutatni a gyerekeknek, hogy ez miről is szól, miért jelentkezzenek ezekre az edzésekre, és miért jó nekik, hogyha ezt rendszeresen fogják csinálni. Bátorítjuk a szülőket is, hogy aki még esetleg nem vitte ilyen sportágválasztóra a kis csemetéjét, akkor menjen el, vigye el, próbálják ki ezeket, mert hosszú távon nagyon jó lenne az, hogy mozogjanak és új élményekben részesüljenek ebben a tanévben is. Mindenkinek jó, hogyha űz egy sportot. És azóta ki tudja, hogy annyi minden fog változni, hogy már versenyekre is fognak járni, akár érmeket is fognak nyerni, ez pedig az önbizalmán is tud segíteni. Tehát sportágválasztó 16 óráig, városi sportcsarnok és a városi foci pálya, mini foci pálya, ott a városi park környéke, mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak.

Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Híres Rádió Stúdió felvétele, páratlan páros, egy picit remixelt változatban itt a Sztár délután második órájában. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek, és én is tudok friss hírt mondani, mert ma tették közzé, például Dávid Endre alpolgármester mondta el a Facebook oldalán, hogy a hétvégén átadták a Csereháti Cserebogár játszóteret. A terv az, hogy évente legalább két játszóteret hozzanak rendben a városban, és ezáltal is örömet okozva a gyerekeknek, jobban figyelve rájuk. Hozzuk rendbe a városba két játszóteret évente, mondta Dávid Endre alpolgármester, mivel a gyermek áldás. És Székelyudvarhely város a Facebook oldalán is láthatjátok ezt a videót. Örülünk ennek a játszótérnek, ha jól emlékszek, akkor a Kóskároly játszóteret is felszeretnék újítani, az lesz a Babar játszótér. Úgy élvezem ezeket a neveket, olyan jópofa nevekkel látják el a játszótereket, hogy a gyerekeknek biztos, hogy van kedvük oda menni. Na meg a Cserehát lakóparkban oda kötelező egy olyan játszótér, ami kiszolgálja azt a sok-sok családot és gyereket, akik ott fent laknak a város felett. Baleset miatt akadozik a forgalom Tusnádlán, annyira nem érinti ez Székelyudvarhelyt, viszont ha véletlenül arrafele készültök, akkor jó tudni, egy embert kórházba szállítottak és súlyos baleset volt. Jelenleg áll a forgalom, hiszen két személygépkocsi ütközött Tusnád és Tusnád fürdő között. Ez még a délelőtti órákban volt, de még egyelőre a helyszínelés mindig tart, és a forgalom váltakozva haladt az érintett útszakaszon. Jó utat, figyelmes és lassú közlekedést mindenkinek, balesetmentes kilométereket!

0: I like music.
1: Sztárreklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Mi van ma ember? 20 perc várakrát, készül ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

0: Szélesítik a Győzelem utcát, leállhat a vasúti személyszállítás, lehet regisztrálni a tömegfutásra. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Mától szabályozzák a romániai bíróságokon, hogy egy bíró naponta legfeljebb hány ügyet kaphat. Az eljárás rendszerint a napi kapacitást a beérkező ügyek száma, a ténylegesen dolgozó bírák létszáma és az európai adatok alapján meghatározott ügyteher norma alapján állapítják meg. Az ügyeket továbbra is véletlenszerűen és arányosan osztják el a bírák között. Az ügyek összetettségét is figyelembe véve. Ha egy adott napon a beérkező ügyek száma meghaladja a bíróság kapacitását, a többlet ügyek várólistára kerülnek, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács által sürgősnek minősített ügyeket azonban még aznap ki kell osztani. Leállhat a vasúti személyszállítás Romániában, miután a román vasúti személyszállító vállalatnak az évből eltelt 257 nap ellenére sincs jóváhagyott költségvetése 2026-ra. A Vasúti Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége szerint a 150 napos törvényi határidő túllépése már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A késlekedés miatt gondot okozhat többek között a villamosenergia és a gázolaj beszerzése, a javítások finanszírozása, az anyagköltségek, valamint a bérek kifizetése. A szakszervezet felszólította a pénzügyminisztériumot, hogy haladéktalanul zárja le a költségvetés jóváhagyását és adjon magyarázatot a késedelemre. Zajlik a Győzelem utca szélesítése, a posta előtti szakaszon ugyanis a parkoló autók miatt nehézkes a kétirányú közlekedés. A munkálatok során az utca mindkét oldalán kijelölt parkolósávokat alakítanak ki, így a tervek szerint a jelenleginél több autó számára biztosítanak parkolóhelyet. A felújítás mintegy 3 hétig tart, ez idő alatt teljes útzár van érvényben a céhek és a Függetlenség sugárút közötti szakaszon. A lezárás miatt a 2-es és a 2-es iskolás buszjárat városközpont felé tartó járatai nem érintik a Dávid Ferenc téri megállót, az utasok a Céhek utcai megállónál szállhatnak fel és le. Szeptember 26-án szombaton tartják a városi tömegfutást. Az esemény aznap 10 órakor rajtól, a 2. Rákóczi Ferenc utcában, a Stúdió mozi előtti térről. A Betlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak és a Tompa László utcán jönnek ki a Kőkereszt térre, onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. Az online regisztráció elindult a tömegfutás.ro honlapon, a jelentkezést szeptember 23-áig lehet megtenni. Jövő hétvégén tartják a női kézilabda Európa-kupa 4-es döntőjét Bukarestben. Ezen a magyar és a román válogatott is részt vesz. Szeptember 26-án szombaton a két elődöntőt játsszák, délután 2:30-tól Norvégia-Magyarország, 5-től Dánia-Románia meccsek lesznek, vasárnap a bronzmeccset és a döntőt rendezik. Ma délután változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a csont és bőr nélküli csirkemellre 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plusszal. A 300 gramos pilosz dália sajtra 7 lej 99 banért a Lidl Plusszal. És a 6x0,5 literes Heineken világos sörre 19 lej 89 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: 14 óra után vagyunk, 19 és fél perccel szeptember 15-ét írunk. Nagyon jó a hangulat itt délután a stúdióban, hiszen köszönthetek két fiatal embert. Itt van Katona Ferenc és Kovács András Péter, a Katona Boxing Show szervezői. Sziasztok, srácok, üdvözöllek!
1: Üdvözlők a hallgatókat, üdvözlök téged is.
2: Szervusz, köszönjük, hogy itt lehetünk, üdvözlők a hallgatókat.
0: És hol maradnak a nézők?
2: És nézők.
0: Mert hogy látják, hogy milyen polóban vagytok, hogyha még nem lenne elég, hogy a közösségi média oldalain vagy a város utcáin minden arról szól, hogy Katona Boxing Show lesz október 17-én, akkor íme rajtatok is, ez olvasható.
2: Bioplakát.
0: Igen, erről szólnak a hírek, és ezért is jöttetek ide, hogy picit beszéljünk az októberi eseményről. Most már annyi helyen láthattuk az információkat és a promoválást, hogy szerintem nem lesz újdonság a rádióhallgatóknak, sőt, az sem újdonság, hogy Katona Ferenc boxoló, és ezt a sportágat képviseli ezen az eseményen. Hát aki talán nem ismerne téged, Feka, mert most így foglak téged hívni, mit tudnál nekik mondani a te életedről? Mármint, hogy a te életedbe milyen formába került bele a box és mikor?
1: Hát én elég későn kezdtem magát az ökölvívást, a boxot. Ezt azért kell rólam tudni 22 évesen, mikor hazaköltöztem külföldről. Ez egy ilyen menekülés volt nekem, hogy tudjak újra beilleszkedni a társadalomba, mondjam így. Edzőként dolgozom mai napig, mint hogy a te edződ is vagyok.
0: Okay, igen, tudom.
1: Igen, és ez mellett, és emellett pedig ugye versenysportolóként, ökölvívó boxolóként tevékenykedek.
0: Te pedig ezt úgy végignézed sokszor, ahogy az ő
2: én
0: felkészülését,
2: a meccseit? Elsősorban nézem végig a felkészülést is, és általában a mérkőzéseken is ott vagyok. Igyekszem benne támogatni, segíteni, amennyiben tudom, mint barátja, most meg mint szervezőtársa a saját nevével fémjelzett gálát hoztuk el udvarhelyre, hozzuk el udvarhelyre októberben, és reméljük, hogy minden várakozásunkat felülmúlja majd ez az esemény.
0: Mi fogott meg ennyire a sportban? Ebben a sportban?
1: Hú, hát ezt nem tudom megmondani őszintén.
0: Biztos van benne valami, amit évek óta csinálsz, amiért csinálod?
1: Hát ez először is, mikor nekifogtam, csak kellett valami, hogy el tudjam terelni a gondolataimat, hogy én külföldön éltem, amikor nekifogtam a küzdősportnak. Nagyon nem szerettem azt, amit csináltam, nagyon nem szerettem az életemet, és kellett valami, amiből kicsit kizökkentett, vagy éppen segített, hogy elnyomjam ezt az érzést. Ez volt a küzdősport. Akkor utána, miután hazajöttem külföldről, azután nem is tudom, igazából azért, hogy meg tudjam mutatni, mire vagyok képes. Egész gyerekkoromban azt hallgattam, hogy nem viszem

0: Megedzésünk van, mi sportoló, versenysportolóként. Fizikálisan most már úgy gondolom, hogy minden sportoló fel tud készülni arra, hogy egy például mérkőzést úgy vigyen végig, hogy kell. Én inkább a mentális része az, ami húzósabb és nehezebb. Én magamból kiindulva nekem mindig a meccsek után, ha nyerek, ha vesztek, tök mindegy, az érzelmi szint, meg a mentális rész az, ami inkább megvisel.
1: És inkább bizonyítási vágy van olyankor benned? Bizonyíts a közösségednek, a családodnak, vagy saját Igen. magadnak?
0: Igen, mindenféleképpen. Nálam sajnos sokszor volt olyan mérkőzés után, amikor például vesztettem, hogy nem tudtam kimenni az utcára, mert féltem arra attól, hogy ki mit fog szólni. Hogy néznek rám az emberek, mert hogy én ezt azért csinálom, hogy megmutassam, hogy én ki vagyok, és hogy jó színben tűnjek fel, mondjam úgy, és amikor nem úgy sikerül el, mert akkor pedig az van benned, hogy azt az most nem sikerült, most ki mit fog gondolni, meg ez nem így van. Sokan nem is tudják, hogy ki vagyok, mi vagyok, de mégis az benned van, hogy azt az most vajon mit gondol rólam.
2: Hát az udvarhelyen mindenki tudja, hogy te ki vagy, maradjunk ennyibe, de azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem bárki, aki ringbe lép, legyen az bármilyen küzdősport, azt tiszteletet érdemel, és szerintem senki nem gondolja azt, hogy jaj, hát kikapott, hát figyelj, ez benne van.
1: Ez csak a sportoló érzi szerintem.
2: Pontosan, ez nagyon szubjektív, hogy most biztos emiatt elítélnek, biztos, hogy nem ítéli el senki. Óriási dolog az, hogy valaki egyáltalán ennek a közelébe megy. Ez hozzátartozik az igazsághoz.
1: Így az évek során téged nem vonzott ez a sportág? Most már próbáltad?
2: Én hobbistaként üzöm rendszeresen, mindjárt harmadik éve. Na. Együtt is szoktunk kesztyűzni, bunyózni, edzegetni.
0: Nagyon ügyes benne.
2: Köszönöm szépen. Én elismerő szavakat még most, hogy nem kaptam, jövünk jövő héten is.
1: Mert... Edződés barátod.
2: Igen, jövünk jövő héten is, ha ilyeneket mond. De vonz, csak hát nyilván teljesen más. Nekem nincsenek versenyzői ambícióim. Én abszolút hobbistaként, most szervezőtársként vagyok ebben az egész projektben benne.
1: Hát, ha tudjuk motiválni a fiatalokat egyébként, mennyire van utánpótlási udvarhelyen, mennyire felkapott ez a sportág itt a fiatalok körében itthon?
0: Vannak elég sokan. Tehát ahol én is járok, a Dobos Ifjúsági Sport Egyesülethez, rengeteg olyan fiatal van, aki nagyon-nagyon tehetséges, és most lesz is három, aki meg fogja magát mutatni ezen a gálán. Direkt azért is raktuk be őket, és szerettem volna, hogy ők is meg tudják mutatni, mert nekem is az volt az egyik probléma, amikor nekifogtam ennek a sportágnak, hogy ha már edzek, és annyi időt és energiát beleteszek, és próbálom, hogy jobb legyek, akkor ezt meg szeretném mutatni másoknak is. Na ugyanezt szeretném, hogy most ez a három fiatal, aki szerepelni fog a gálán, hogy meg tudják mutatni, hogy tényleg mennyire ügyesek, és mennyire odavalók a ringbe.
1: És akkor mikor született meg a Katona Boxing Show ötlete? Én arra vagyok kíváncsi, mert kimondhatjuk, szerintem kijelenthetjük, hogy soha ilyen box show nem volt a városban.
2: Ilyen szintű profi nemzetközi box profi box tudomásunk szerint nem volt. Hát erre válaszolok én akkor, hogy ez úgy született meg, hogy igazából én egy pár éve mondogatom Ferinek, hogy egy kicsit ebből a sportából, versenysportból ki van már öregedve. Nagyon szerettem volna, hogyha felakasztjuk a kesztyűt végre, csak azért, hogy az egészségét megóvjuk nyilván, ez az egyetlen szándékom, és akkor úgy született meg ez, hogy rendben, hozzunk haza egy műsort, adjuk az ő nevét ez az egészhez, csináljunk egy presztízsmérkőzést, egy fantasztikus gálát, és akkor ezzel Ferit vonultassuk vissza. Most szólok, hogy nem sikerült a tervem. Ezen ambícióimban nem jártam sikerrel, lévén, hogy barátját, harcostársát is meghívtuk el a gálára, a Fikó Oszkárt, egy nagyon jó csíkszeredai, kiváló boxoló. És mivel ő a rangidős, ő is visszavonuló mérkőzést szeretne itthon vívni, és akkor Feri volt olyan kedves, és átengedte neki ezt a megtiszteltetést. Úgyhogy valószínű nem ez az utolsó. Katona Boxing Show, amit szervezni fogunk. Tehát így született meg az ötlet.
1: Akkor jó, mert már elmondtad, hogy miért lett ez a neve.
2: Igen.
1: Tehát, hogy róla neveztük el. Neveztétek el.
0: Én már ugye eredetleg, amikor mi ezt kitaláltuk, és amikor megadtuk a nevet, akkor meg úgy volt, hogy nekem lesz ez a visszavonuló mérkőzésem. Aztán megkiderült, hogy nem ez lesz. Úgyhogy...
1: Akkor most effektív Fikó Boxing Show kéne legyen.
2: Nem, mert
1: ti vagytok a szervezők.
2: A főmérkőzés a Ferié és udvarhelyen van, de természetesen ez egy nagyon szép gesztus volt Feri részéről, hogy ezt átengedte, ezt a visszavonuló mérkőzést, lévén Fikó a rangidős, úgymond. De Feri vívja a presztízsmérkőzést, az övé az utolsó meccs, a főmérkőzés. Ettől függetlenül minden mérkőzés nagyon kiélezett lesz, minden mérkőzés egy valódi harc lesz, és Várjuk nagyon az eseményt és a bunyókat.
1: Na, meséljetek picit a részletekről, hogy ez hogy fog felépülni effektív, mit fogtok megvalósítani október 17-én. Aki jegyet vált erre, és elmegy a városi sportcsarnokba, mit fog látni? Tehát ez az egész

0: Elejétől végéig hogy néz ki?
1: Hát ugye, hogy 6 órakor lesz a kapunyítás elsőként.
0: Ez fontos info.
1: Igen, 6 órakor lesz a kapunyítás. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy legyen egy kísérőprogram az egész gála keretein belül, de úgy gondoltuk, hogy inkább a boxra.
2: Uh-huh. Nem szeretnénk elnyújtani, és nem szeretnénk elterelni a figyelmet a bunyóra.
1: Majd amúgy is tudjuk, hogy nézőként is két-három órát például egy helyben ülni, akármennyire szeret a sportot, akármennyire nem, egy idő után már kellemetlen. Uh-huh. És akkor, hogy nem akartuk ezt a kellemetlenséget senkinek a nyakával, azt mondtuk, hogy nem lesz kísérőprogram, igazából itt most a bunyón van a lényeg, tehát azon, hogy lássuk azokat a meccseket.
2: De nem lesz rá szükség. Direkt úgy állítottuk össze a harcosokat és a bunyókat. Úgy vannak összerakva, ezt társunk, Kiriti Ferenc Ferének a promoter és szervező társunk, ő foglalkozott, javarészt az oroszlán rész az övé volt ebben, de közös megegyezésen alapult, úgy raktuk össze, hogy nagyon kiélezett. Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nincsenek elrendezett mérkőzések, nincsenek direkt úgy hívva egymásnak az ellenfelek, hogy előre tudni lehet majd. Uh-huh. Itt nagyon komoly felkészülés van mindenki részéről, és nagyon komoly háború lesz abban a ringben. Tehát nem is kell kísérő program. Én biztos vagyok benne, hogy úgy a 3 amatőr mérkőzés, mint a 7 profi mérkőzés szájtátva fogja nézni a tömeg. Ebben biztos vagyok, mert vérre megy.
0: Tehát akkor 7 profi mérkőzés és 3 amatőr.
2: Így van.
0: Mi alapján választottátok ki a versenyzőket, vagy hívtátok meg?
1: Ugye a 3 amatőrt, akiről beszéltem, ők én azt mondom, hogy jelen pillanatban nálunk a csapatnál ők a legügyesebbek. Feltörekvő fiatalok akarnak is, és meg akarják mutatni magukat, és tesznek is érte. Tehát én nap mint nap látom őket, ugye egy ilyen edzünk, hogy mindent, de tényleg mindent beletesznek abba, hogy most olyan mutassanak, amilyet még szerintem errefelé nagyon nem láttak. Tehát ilyen fiataloktól biztos, hogy nem.
2: Hát itthon vannak meg első ilyen mérkőzés, meg esemény. Tehát ez nekik egy óriási dolog.
1: Amellett meg a 7 profinál pedig úgy Ferinek, nem én vagyok az egyetlen bunyósa, mondjam így, és akkor próbáltuk azt, hogy a többi bunyósa is, aki tényleg, uh-huh. akik nagyon ügyesek és nagyon jók, azok mind eljöjjenek ide hozzánk, és meg tudják itthon mutatni magukat. Nagy része, aki van bunyós, az itthoni. Van Csíkszereda, Gyergyó.
2: Gyergyóból, igen. Tehát egy székelyföldről
0: mindenhonnan. Székelyföldiek is.
2: Igen, és az ellenfelek között meg aztán megtalálunk Magyarországról hozott, de mindannyian kiváló sportok.
1: Szlovák is lesz, azt
2: Szlovák
1: hiszem.
2: Is, tehát egy nemzetközi. Wow. Igen. És azt kérdezted, hogy hogyan válogattuk ki őket. Tehát megnéztük azt, hogy nekünk úgymond itthon ki az, akit el szeretnénk hívni, mint ahogy mondtam, hogy Fikót, meg Zsoltikát például Csíkszeredából, és akkor úgy válogattunk nekik ellenfelet a Kiliti, Feri többi bunyósa közül, hogy minél kiélezettebb legyen. Tehát, hogy az volt a cél, hogy megnéztük, hogy körülbelül a harcosok egy szinten legyenek, egy súlycsoportban legyenek, nyilván, hogy ez amúgy is kritérium, de hogy szintek nagyon közel legyenek egymáshoz, mert akkor van valódi harc. Akkor éles igazán a küzdelem.
0: Ezt jól mondtad a kritériumot, mert az lett volna a következő kérdés, hogy milyen kritériumnak kell megfelelnie a versenyzőnek, de ugye a súlycsoport az fontos.
2: Súlycsoport és kategória nyilván, tehát
1: egészségügyi kritérium,
2: egészségügyi állapot, tehát mindenki orvosi vizsgát kell tennie, mielőtt ide jön hozzánk a gálára. És hát alapvetően a súly meg a felkészültség, tehát először is kell érezze magában azt, hogy ki tud állni egy másik harcos ellen, és utána hoznia kell a súlyt.
0: Erre hogy lehet felkészülni? Most jó, mert tudlak téged kérdezni, mint versenyző is, nem csak mint szervező. Mint szervező biztos, hogy nagy munka, sok munka, de mint versenyző.
1: Hát nekem a legnehezebb jelen pillanatban az a szervezés. Mivel én nem csináltam még soha ilyet, hát borzalmasan lefáraszt, és nem is tudom, még be vagyok én itt közben. Versenyzőként, mi sportolóként, ez azt jelenti, hogy heti 12-14 alkalmi edzésem van, naponta 2 minimálisan.
0: Mint annyira.
2: Valami nem jön.
0: Heti 2.
1: Napi 2-vel ugye vár. Most ezek mellett van mindenféle sparringtól elkezdve technikai edzés, meg kondícióedzés, mindenféle, amit el lehet képzelni.
0: Az egy közönség előtt boxolni inkább plusz erő, vagy plusz teher?
1: Hát ez változó.
0: Majd utána elmondod, hogy mi
2: szerintem mindkettő.
1: Mindkettő. Ezt azért tudok egy kicsit erről beszélni, mert már Csíkszeredában volt ugye boxgála, ott, ott volt, hogy voltam nagyon mély ponton is, amikor szinte kiütöttek, akkor meg azt éreztem, hogy nem tudtam, hogy hogy fogok innen most kimenni, úgyhogy ne lássanak az emberek, ha én itt most ki fogok kapni, mert majdnem kiütöttek. Volt akkor olyan pillanat is, amikor mentem be, sőt nem, hogy volt mind a két alkalommal, három alkalommal sírva könnyezen mentem be a ringbe, mert nagyon megható, borzalmas nagy erőt ad az, hogy itthoni emberek, olyan emberek között előtt tudok boxolni, meg megmutatni azt, hogy mit tudok, akik ismernek és szeretnek.
0: Igen, mondtam a tegnap is, hogy nagyon nehéz egy ilyen rendezvényt megszervezni, és el van fáradva, de azt mondtam, hogy majd, amikor ott lesztek, és az a show, ami ott akkor létrejön aznap, október 17-én, és látjátok, hogy ti ezt összehoztátok, és itt vagytok, és működik, és sikeres, akkor nagyon büszkék lesznek magatokra.
2: Én erre azt szeretném csak, hogy a... Tehát igen, mi nagyon büszkék leszünk magunkra, de mindenki büszke lehet rá Udvarhelyen és Székelyföldön, mert hogy ez a gála a szponzorok és mindenki helyi vállalkozók teszik ki. Tehát, hogy mindenki kicsit hozzáadta a sajátját. Most itt vagyunk nálatok, mint médiapartnernél, és úgy, tehát hogy ez kicsit a mindannyiunké, és egy kicsit azt is szeretnénk, hogy mindenki a sajátjának érezze, ez nem csak a mi eseményünk, hanem a mindenki, aki ott lesz, ez mindenki úgy érezheti, hogy az övé.
0: Hazai esemény.
2: Abszolút, teljes mértékben. Székelyföldi, és nem csak Udvarhelyi, hanem Székelyföldi.
0: Sok elintéznivaló maradt még? Ilyenkor milyen tennivalók vannak hátra?
2: Még nagyon sok minden van. Még ugye a hajrá ezután jön, még a sportcsarnokat az utolsó napokban meg majd meg kell építeni, a gálát össze kell rakni, sok minden van még.
1: De szerencsére van egy nagyon jó csapat hátam mögött, mondhatnám ezt, tehát ugye Kriszti Ferivel, Karol 50, meg Kovács András Péter is, meg Kriszti Ferinek a munkatársai, meg mindenki, aki egyszer azt mondta, hogy segíteni fog, az mindenki úgy oda át mellénk, és mellém legalábbis, ezért mondom így, hogy én nem is tudok, szavakat se kapok sokszor.
2: Igen, Kritinek azért ebbe van múltja, meg pedigréje, rengeteg gálát szervezett már Magyarországon, itt Erdélyben is többet, tehát hogy
0: azért jó, hogy van egy tapasztalt.
2: Hát természetesen.
0: Szervező és társ.
1: Nem mertem volna én úgy neki fogni, hogyha nincsen egy olyan ember például mellettünk, mint például András is, vagy például Feri, Kriszti Feri, mert én nagyon sok gáláján részt vettem, és volt olyan gálas, ami Budapesten, a Korintiában volt, hogy olyan csili-vili fényűző volt, hogy hihetetlen, akkor meg volt kisebb gála is, de ott meg olyan presztízs mesek voltak, hogy mindenki el volt állva tapsoltunk, hogy nem is tudom, hogy
2: hát mit tartották. Ketten még találtuk ki, és akkor az volt az ötlet, hogy jó, de hát figyelj, nekem a box a szerelem, te meg versenysportoló vagy, kell ide valaki, aki ért is hozzá, és akkor így kerestük meg a promotorit, aki ezzel foglalkozik, és akkor így összeraktuk, amit össze lehetett.
0: És akkor mindenki ért valamihez, úgyhogy pont
2: hát
0: jó,
2: összerakjuk, és amihez nem értünk, arra kérünk segítséget.
0: Jegyek, azt még lehet vásárolni, tehát egészen a gáláig, vagy nem tudom, megvan
2: még a gálán is.
0: Vagy még lehet, a gálán is.
2: Mi úgy számoljuk, ha elmennek addig egyek, akkor a gálán már nem. Tehát ugye van egy limitje a sportcsarnoknak, ameddig be lehet engedni főt, az annyi jegyünk van összesen. Elérhetőek a jegyek itt Udvarhelyi több pontján, illetve online is, az ticket.ron meg lehet vásárolni, de valószínűleg lesz még a helyszínen is.
0: Hogyha követik a közösségi média oldalait, akkor láthatják, hogy hol vannak a jegyek, meg amúgy is te is szoktál megosztani.
2: Na, akkor nem mondunk,
0: úgy egyeztünk, nem mondunk.
2: Kövessétek a Katona Boxing Show-t.
0: Katona Boxing Show Facebookon, úgyhogy
1: Instagramon. Nekem úgy, hogy nekem nincs is.
2: Nekem sem volt, amíg nem kellett videókat vágnom.
0: Utolsó mondatként, gondolatként mit üzenünk a rádióhallgatóknak, a székelyudvarhelyieknek, vagy székelyföldieknek, hogy miért vásároljanak jegyet, és miért találkozzunk október 17-én a Városi Sportcsarnokban a Katona Boxing Show-n. Egy jó kis motiváció.
2: Először is.
0: Biztatás.
2: Én nagyképpen kimerem jelenteni, hogy ilyen szintű és ilyen műsor, ilyen show, box nem volt még Székelyföldön sem, én ezt is nagyképpen kell jelenteni, Udvarhelyen biztosan nem. Harc lesz, valódi küzdelmek, igazi becsület és presztízs mérkőzések lesznek nemzetközi bunyósokkal, úgyhogy mindenkit, kicsiket, nagyokat szeretettel várunk október 17-én a sportcsarnokban.
1: Remélem, hogy minél többen eljönnek majd az emberek, főleg az udvarhelyiek közül, és látni fognak egy olyan dolgot, amilyet eddig még nem láttak Udvarhelyen.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést. Neked jó felkészülést, köszönöm fizikailag, szépen. Mentálisan is, meg jó szervezkedés, kitartást, és nem utolsó sorban gratulálunk. Köszönjük már a kezdeményezéshez is.
2: Köszönjük.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a csont és bőr nélküli csirkemellre 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plus-szal. A 300 gramos pilosz dália sajtra 7 lej 99 banért a Lidl Plus-szal. És a 6x0,5 literes Heineken világos sörre 19 lej 89 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.

0: Szélesítik a Győzelem utcát, leállhat a vasúti személyszállítás, lehet regisztrálni a tömegfutásra. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Mától szabályozzák a romániai bíróságokon, hogy egy bíró naponta legfeljebb hány ügyet kaphat. Az eljárás rendszerint a napi kapacitást a beérkező ügyek száma, a ténylegesen dolgozó bírák létszáma és az európai adatok alapján meghatározott ügyteher norma alapján állapítják meg. Az ügyeket továbbra is véletlenszerűen és arányosan osztják el a bírák között. Az ügyek összetettségét is figyelembe véve. Ha egy adott napon a beérkező ügyek száma meghaladja a bíróság kapacitását, a többletügyek várólistára kerülnek, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács által sürgősnek minősített ügyeket azonban még aznap ki kell osztani. Leállhat a vasúti személyszállítás Romániában, miután a román vasúti személyszállító vállalatnak az évből eltelt 257 nap ellenére sincs jóváhagyott költségvetése 2026-ra. A Vasúti Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége szerint a 150 napos törvényi határidő túllépése már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A késlekedés miatt gondot okozhat többek között a villamosenergia és a gázolaj beszerzése, a javítások finanszírozása, az anyagköltségek, valamint a bérek kifizetése. A szakszervezet felszólította a pénzügyminisztériumot, hogy haladéktalanul zárja le a költségvetés jóváhagyását és adjon magyarázatot a késedelemre. Zajlik a Győzelem utca szélesítése, a posta előtti szakaszon ugyanis a parkoló autók miatt nehézkes a kétirányú közlekedés. A munkálatok során az utca mindkét oldalán kijelölt parkolósávokat alakítanak ki, így a tervek szerint a jelenleginél több autó számára biztosítanak parkolóhelyet. A felújítás mintegy 3 hétig tart, ez idő alatt teljes útzár van érvényben a Céhek és a Függetlenség sugárút közötti szakaszon. A lezárás miatt a 2-es és a 2-es iskolás buszjárat városközpont felé tartó járatai nem érintik a Dávid Ferenc téri megállót, az utasok a Céhek utcai megállónál szállhatnak fel és le. Szeptember 26-án szombaton tartják a városi tömegfutást. Az esemény aznap 10 órakor rajtol, a 2. Rákóczi Ferenc utcában, a Stúdió mozi előtti térről. A Betlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak és a Tompa László utcán jönnek ki a Kőkereszt térre, onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. Az online regisztráció elindult a tömegfutás.ro honlapon, a jelentkezést szeptember 23-áig lehet megtenni. Jövő hétvégén tartják a női kézilabda Európa Kupa 4-es döntőjét Bukarestben. Ezen a magyar és a román válogatott is részt vesz. Szeptember 26-án szombaton a két elődöntőt játsszák, délután 14:30-tól Norvégia-Magyarország, 5-től Dánia-Románia meccsek lesznek, vasárnap a bronzmeccset és a döntőt rendezik. Ma délután változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszabokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Tudta, hogy napi másfél órád, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió.
8: Star Rádió.

Weber Exa és Kylie Minogue közös felvétele a Sztár délután 4. órájában. 3 óra után vagyunk 18 perccel. És a Sztár Rádió Facebook oldalán majd felrobban a komment szekció, mert rengetegen írtatok a friskepános játékunkra. Tudni kell, hogy ma szeptember 15-én 20 éves az Alexandra cukrászda. Vagyis ez alkalomból születésnapi nyeremény játékot indított Csaba már 6 óra után jó néhány perccel, és nagyon nagy népszerűségnek örvend ez a nyeremény játék, hiszen 10 darab 200 lei értékű vásárlási utalványt sorsolok ki egy óra múlva. Arra a kérdésre írtátok meg a válaszotokat, hogy mi a kedvenc terméket az Alexandra cukrászdában. 1500, hát azt pontosan meg is mondom, hogy hány komment érkezett. 1500 nem mutatja a részleteket, csak annyit, hogy 1500 valamennyi, úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, de azt már tudom, hogy 157 megosztás van, és 654 reakció ezen a bejegyzésen, úgyhogy mindenki szeretne vásárolni finomságokat, süteményeket, tortákat az Alexandra cukrászdából. Meg lehet játszani egyébként, lehet írogatni, aztán a gép a program segítségével sorsolok ki 10 nevet.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

80-as évek Culture Club felvétele a Kaméleonról szólt. 3:30 után 7 perccel nézzük az időjárás, mert az is olyan, mint a Kaméleon, egyszer ilyen, egyszer olyan. Hideg van reggel, aztán délután rövidújúban vagyunk már, és ez így van már jó néhány napja. Csupán 6 fokunk volt a reggeli órákban, az egyáltalán nem sok, olyan téli érzés fogott el kora reggel szerintem mindenkit. Most jelenleg szerencsére elérte a 21 Celsius fokot a hőmérő higanyszára, úgyhogy kellemes őszi délutánunk van. Habár a nap az annyira nem akar előbújni a felhők mögül, mára még borongós időt jeleztek a meteorológusok, aztán holnap és holnap után már több napsütés is lesz, ezzel pedig a hőmérsékleti értékek is magasabbak lesznek. Például 24 és 25 Celsius fokot is mérhetünk itt a térségben. Péntektől viszont ismét eső, csapadékos idő, felhőség volt, és hétvégén ére sem kecsegtetnek túl sok jóval. Ami fontos, hogy szeptember második felében is marad a 18-19 Celsius fokos nappali csúcsérték, ragyogó napsütés, és éjszakánként képzeljétek, csak 5-6 fok lesz udvarhelyen is, hát akkor mi lesz még Csíkban például. Múltkor is mínusz 0,3 fokot mértek a reggeli órákban, lehet Csíkban már a szeptember második felében mínusz 10 fok lesz, és nagy téli kabáttal fognak járkálni. Na reméljük, hogy még ezeket nem kell elővenni, habár most már eléggé kezd lehűlni a levegő hőmérséklete szeptembernek megfelelően. 18-19 fok, ez nem lesz túl sok szeptember végén sem itt udvarhelyen. Kíváncsian várjuk majd a vénasszonyok nyarát, ahogy szokták mondani, októberben akkor szokott még egy picit felmelegedni, és akkor reméljük, hogy egy pici jóra még számíthatunk. Mi pedig jóval megyünk tovább, a 80-as, 90-es évek slágerei maradnak itt a Sztár délutánban, 1996-ból érkezik Capella dala.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
7: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Radio. Star Radio. Star Radio.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Szélesítik a Győzelem utcát, leállhat a vasúti személyszállítás, lehet regisztrálni a tömegfutásra. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Mától szabályozzák a romániai bíróságokon, hogy egy bíró naponta legfeljebb hány ügyet kaphat. Az eljárás rendszerint a napi kapacitást a beérkező ügyek száma, a ténylegesen dolgozó bírák létszáma és az európai adatok alapján meghatározott ügyteher norma alapján állapítják meg. Az ügyeket továbbra is véletlenszerűen és arányosan osztják el a bírák között. Az ügyek összetettségét is figyelembe véve. Ha egy adott napon a beérkező ügyek száma meghaladja a bíróság kapacitását, a többletügyek várólistára kerülnek a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács által sürgősnek minősített ügyeket azonban még aznap ki kell osztani. Leállhat a vasúti személyszállítás Romániában, miután a román vasúti személyszállító vállalatnak az évből eltelt 257 nap ellenére sincs jóváhagyott költségvetése 2026-ra. A Vasúti Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége szerint a 150 napos törvényi határidő túllépése már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A késlekedés miatt gondot okozhat többek között a villamosenergia és a gázolaj beszerzése, a javítások finanszírozása, az anyagköltségek, valamint a bérek kifizetése. A szakszervezet felszólította a pénzügyminisztériumot, hogy haladéktalanul zárja le a költségvetés jóváhagyását és adjon magyarázatot a késedelemre. Zajlik a Győzelem utca szélesítése, a posta előtti szakaszon ugyanis a parkoló autók miatt nehézkes a kétirányú közlekedés. A munkálatok során az utca mindkét oldalán kijelölt parkolósávokat alakítanak ki, így a tervek szerint a jelenleginél több autó számára biztosítanak parkolóhelyet. A felújítás mintegy 3 hétig tart, ez idő alatt teljes útzár van érvényben a Céhek és a Függetlenség sugárút közötti szakaszon. A lezárás miatt a 2-es és a 2-es iskolás buszjárat városközpont felé tartó járatai nem érintik a Dávid Ferenc téri megállót, az utasok a Céhek utcai megállónál szállhatnak fel és le. Szeptember 26-án szombaton tartják a városi tömegfutást. Az esemény aznap 10 órakor rajtól, a 2. Rákóczi Ferenc utcában, a Stúdió mozi előtti térről. A Betlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak és a Tompa László utcán jönnek ki a Kőkereszt térre, onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. Az online regisztráció elindult a tömegfutás.ro honlapon, a jelentkezést szeptember 23-áig lehet megtenni. Jövő hétvégén tartják a női kézilabda Európa Kupa 4-es döntőjét Bukarestben. Ezen a magyar és a román válogatott is részt vesz. Szeptember 26-án szombaton a két elődöntőt játsszák, délután 2:30-tól Norvégia-Magyarország, 5-től Dánia-Románia meccsek lesznek, vasárnap a bronzmeccset és a döntőt rendezik. Ma délután változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszavokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
8: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
9: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
8: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
9: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
8: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.

Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan. 16 óra után vagyunk, 19 percben a Sztár délután utolsó órájába léptünk. Közlekedési információ, útfelújítások ugye a városban, hát idén már szerencsére nem kezdenek újabb nagy projektbe, így is eléggé idegesítő. Például egy taxisofőr mesélte ma reggel nekem, hogy miért nem tudták a Győzelem utcát a nyári vakáció ideje alatt megújítani. Miért? Az iskola kezdés után fogtak neki annak a munkálatnak is, ezáltal ugye nagyobb forgalmat generálnak a reggeli csúcsforgalomban. És hamarosan újabb korszerűsített utcát fognak megnyitani Székelyudvarhelyen, szerencsére azért jó ütemben haladnak a munkálatok. Azt írják a hírportálokon, hogy nem indítanak újabb beruházást, vagyis szemmel láthatóan szép munkát végzett a kivitelező a Tompa László utca felújítása során, ahol kocka kővel burkolták az utat és térkővel a járdákat. Igen, egyébként gyönyörű szép lett a Tompa László utca, és ilyen lesz az Eötvös József utca is, valamint a Vár utca is, úgyhogy nagyon szép belvárosunk lesz, viszont még mindig nem egyszerű az autós közlekedés udvarhelyen, hiszen több városközponti utcában zajlanak a felújítások, más helyszíneken pedig karbantartási, javítási munkálatok miatt vannak útlezárások és forgalomkorlátozások. És a Tompa László utcában nagyjából 2 hete közlekedhetnek újra az autósok, az nagyjából most már felszabadult. A városközpont jármű forgalma szempontjából viszont elengedhetetlen volt az Tompa László utca mielőbbi újra nyitása, hiszen jelenleg le vannak zárva a Vár, az Eötvös József és még ugye a Bethlen Gábor utca is, így nehézkes a haladás. A polgármesteri hivatal szóvivője Zörgő Noémi mondott véleményt. Ő szerinte már jövő héten megnyílik az Eötvös József utca járművek előtt, hiszen ott már csak apróbb munkák vannak hátra, és arra is kitért, hogy szeretnék, ha megváltoztathatnák a forgalom irányát. Úgy, hogy az Eötvös József utcában a város központtól a kórház felé lehessen haladni, amíg befejeződik a felújítás a Bethlen Gábor utcában. Tehát most az eléggé furcsa lesz mindenkinek, mert amióta én tudom például az eszemet, azóta lefele haladtunk a város központ irányába, most viszont a város központból fogunk a kórház fele haladni, ideiglenesen természetesen. És ennek érdekében kérést is adtak le az állami rendőrségen, jelenleg jóváhagyásra várnak. Ha ez így lesz, akkor jövő héttől már megnyitják az Eötvös József utcát, viszont fordítva. A Vár utcában most földbe helyezték a közművezetékeket, ugyanakkor az út alapozása is lezajlott, jelenleg a burkolással dolgozik a megbízott kivitelező. És akkor mi van a Bethlen Gábor utcával, ami le van zárva? Ott vezetékcserék zajlanak, ezt követően látnak neki az út újjáépítésének, és még idén be kell fejezni a munkálatokat a városközponti utcákban, hiszen év végén zárul le a nagy mobilitási projekt finanszírozása. Ezek gyakorlatilag az utolsó helyszínek, amelyeken a pályázat részeként végeznek felújításokat, úgyhogy idén már nem kezdik el az újabb utca modernizálással kapcsolatos beruházások kivitelezését, nem lesznek további a közlekedés nehezítő nagyobb útlezárások sem, bár ezt éljük túl, kedves autóvezetők és főleg taxisofőrök, akik nap mint napot vannak, valamint a buszsofőrökről sem feledkezzünk meg, sok türelmet kívánunk és még kitartást. Emellett még vannak ilyen-olyan munkálatok a város több pontján, erről hozok még részleteket a következő percekben. Addig is jó utat mindenkinek, 50 Cent dala pedig a vezetés mellé jár.

Marci Müller és Pulmax felvétele 2025-ből. Megyünk tovább az utolsó percekben. Útfelújítások Székelyudvarhelyen. Ugye erről beszélgettünk, és vannak bizonyos forgalom korlátozásra járó javítások is még a városban. A műszaki igazgatóság gőzerővel dolgozik a karbantartási munkálatokkal, így például tudni kell, hogy időszakos forgalom korlátozásokra kell számítani, például a Nikolaj Bölcseszkú utcában, ahol az aknafedők megemelése és kátyúzás zajlik. Itt nem lesz teljes útlezárás, inkább szakaszosan dolgoznak, hiszen nincs más útvonal, ahová elterelhetnék a teherforgalmat. Emellett 3 hétig lesz lezárva a Győzelem utca posta környéki szakasza a Betlen negyedben. Hétfőn zárták le azt a részét, amely a posta környékén található, és itt is a karbantartás részeként parkolókat fognak kialakítani, oda már nagyon ráfér tényleg, és teljesen rendbe fogják hozni az utat, ami a kivitelező közlése szerint 3 hetet vesz igénybe. Nem olyan hosszú az az útszakasz, úgyhogy kibírjuk valahogy. Itt, ha fél sávon engednék közlekedni a forgalmat, akkor az lényegesen eltolná a megvalósítás határidejét, úgyhogy teljes útzár van érvényben, arrafele ne menjetek, mármint a Betlen negyedi park fele. Rövidebb ideig tartó forgalomkorlátozásokra kell számítani ugyanakkor a város kövezett utcáiban is, hiszen zajlik azoknak a karbantartása. Jelenleg a Szászok táborában vannak folyamatban a javítások, ezt követően pedig a Csereháton, Szombatfalván, majd Kadicsfalván is fognak dolgozni, úgyhogy az ősz folyamán szépítgetik és karbantartják az utainkat, útjainkat, remélem, hogy minden rendben lesz így év végére. Nektek pedig, ha közlekedési infótok van, még gyorsan leírhatjátok a 0757 57 51 71-es telefonszámra.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: I like music.
2: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 2 lej 49 bani, és az édesburgonya kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Reklámot hallotta.
7: Sztárrádió.
8: Reklám után elérkezve a várva várt pillanathoz, amikor 10 darab 200 lejes vásárlási utalványt sorsolok az Alexandra cukrászda jóvoltából. Ma ünneplik a 20. születésnapjukat, úgyhogy Isten éltesse nagyon sokáig az Alexandra cukrászdát, a Friskepán üzletét, ahol nagyon sok finomságot lehet bevásárolni és elfogyasztani. Hát nem is tudom, mit tudnék felsorolni arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc terméked az Alexandra cukrászdában, de ha egyet kiemelhetnék, az az Alexandra szelet. Én mindig nagyon-nagyon szerettem az Alexandra szeletet, és mai napig imádom azt a krémet, ami benne van. Úgyhogy igen, meg volt, hogy ettem ilyen mákos meggyes sütiket is, amit még iskoláskoromban is vásároltam náluk. Szóval ez az elmúlt 20 év elég sok emléket felidéz az Alexandra cukrászdában. Mai napig sokat járnak a városlakók is oda. Akár csak ünnepelni is, mert ma biztos vagyok benne, hogy születésnapi jó kívánságaitokat is át tudjátok adni az Alexandra cukrászdában. 10 nevet kérek szépen a program segítségével, és akkor majd őket értesítjük hozzászólásban. A szerencsés nyerteseink: Hegyi Júlia, aki azt írta, hogy a képviselőfánk a kedvence. Szőke Irénke, ő a képviselőfánkot írta szintén, a dobos tortát. Kral Éva a kinder szeletet és a fekete erdőtortát szereti. Balázs Fekete Melinda a negyedik nyertes, fekete erdő joghurtos gyümölcsös torta, és boldog szülinapot kíván. Szécsi István, tonkababos torta szelet, sajtos kifli. Na, erre a 200 lejre biztos lehet venni egy jó adag sajtos kiflit, kedves István. László Erzsébet a hatodik nyertesünk, ő a répatorta szeletet szereti. Fazakas Szabolcs, ó, hát őt mindenki ismeri a városban, ugye? A Mini Erdély Park megálmodója. Kedves Szabi, lássuk, mi a kedvenced? Hát a világ legjobb szendvicse a kedvenc, a malomkő formájú rukkolás. Ennyit látok egyelőre, amit írt, de valószínű, hogy folytatódik a hozzászólás. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg szendvicset tudsz erre majd vásárolni, és be tudod osztani ezt a 200-es utalványt. Forgács Katalin is nyert, Darás Fészek és Alexandra Szelet van a kommentjében. Károly Miklós vagy Miklós Károly, nem tudom a Facebook pontosan most melyik nevet rakta előre. A Kinder Szelet a kedvence, és Hegyi Tünde is írt nekünk, gyümölcsös joghurtos torta. Szóval itt vannak a nyertesek, őket pedig értesíteni fogjuk, és fel kell vegyék majd a Friskepánnal a kapcsolatot, mert átvehetik majd egy éven belül ezt a nyereményt, pontosabban levásárolhatják, vagy tortát rendelhetnek a Friskepán üzletben, vagy az Alexandra cukrászdában. Köszönjük szépen a játékot, és köszönjük szépen az Alexandra cukrászdának is ezt a nyereményjátékot, ezt a felajánlást. Én pedig a figyelmeteket is köszönöm, legközelebb holnap találkozunk, 12 után ugyanígy a Sztár délutánban, reggel pedig Csaba vár benneteket az ébresztő vekkerre. Modern Talking felvételével köszönök el. Szép délutánt! És holnap találkozunk, én Bedő Erika voltam. Sziasztok!

0: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Let's go, girls!

0: Szélesítik a Győzelem utcát, leállhat a vasúti személyszállítás, lehet regisztrálni a tömegfutásra. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Mától szabályozzák a romániai bíróságokon, hogy egy bíró naponta legfeljebb hány ügyet kaphat. Az eljárás rendszerint a napi kapacitást a beérkező ügyek száma, a ténylegesen dolgozó bírák létszáma és az európai adatok alapján meghatározott ügyteher norma alapján állapítják meg. Az ügyeket továbbra is véletlenszerűen és arányosan osztják el a bírák között. Az ügyek összetettségét is figyelembe véve. Ha egy adott napon a beérkező ügyek száma meghaladja a bíróság kapacitását, a többlet ügyek várólistára kerülnek, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács által sürgősnek minősített ügyeket azonban még aznap ki kell osztani. Leállhat a vasúti személyszállítás Romániában, miután a román vasúti személyszállító vállalatnak az évből eltelt 257 nap ellenére sincs jóváhagyott költségvetése 2026-ra. A Vasúti Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége szerint a 150 napos törvényi határidő túllépése már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A késlekedés miatt gondot okozhat többek között a villamosenergia és a gázolaj beszerzése, a javítások finanszírozása, az anyagköltségek, valamint a bérek kifizetése. A szakszervezet felszólította a pénzügyminisztériumot, hogy haladéktalanul zárja le a költségvetés jóváhagyását és adjon magyarázatot a késedelemre. Zajlik a Győzelem utca szélesítése, a posta előtti szakaszon ugyanis a parkoló autók miatt nehézkes a kétirányú közlekedés. A munkálatok során az utca mindkét oldalán kijelölt parkolósávokat alakítanak ki, így a tervek szerint a jelenleginél több autó számára biztosítanak parkolóhelyet. A felújítás mintegy 3 hétig tart, ez idő alatt teljes útzár van érvényben a céhek és a Függetlenség sugárút közötti szakaszon. A lezárás miatt a 2-es és a 2-es iskolás buszjárat városközpont felé tartó járatai nem érintik a Dávid Ferenc téri megállót, az utasok a Céhek utcai megállónál szállhatnak fel és le. Szeptember 26-án szombaton tartják a városi tömegfutást. Az esemény aznap 10 órakor rajtol, a 2. Rákóczi Ferenc utcában, a Stúdió mozi előtti térről. A Betlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak és a Tompa László utcán jönnek ki a Kőkereszt térre, onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. Az online regisztráció elindult a tömegfutás.ro honlapon, a jelentkezést szeptember 23-áig lehet megtenni. Jövő hétvégén tartják a női kézilabda Európa Kupa 4-es döntőjét Bukarestben. Ezen a magyar és a román válogatott is részt vesz. Szeptember 26-án szombaton a két elődöntőt játsszák, délután 2:30-tól Norvégia-Magyarország, 5-től Dánia-Románia meccsek lesznek, vasárnap a bronzmeccset és a döntőt rendezik. Ma délután változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoocenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió.
11: Star Rádió.
10: Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: és áron. Nézd be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
1: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székelytermékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig Utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsafog.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimoziterem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kerkében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfű.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
11: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
12: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
13: Reklámot hallottak!
14: Sztár Rádió!
15: Sztár Rádió!
14: Sztár Rádió!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: mutat az égre. A csizmámról is lekopott már a por.
1: Azt az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.